ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 2 óra is elmúlt, és remélem most pihenünk, nem bulizunk, mert bulizni ma délután 5 órától fogunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ő Teddy Sims és a The Door, amit indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ha valakitől folyamatosan jókedvű, vidám, mosolygós kontenteket szeretnék látni bármelyik social felületen, akkor Rédáton kövessük be. És ha valakitől mindig szenzációs dalokat szeretnénk hallgatni, akkor Rédáton kövessük be. Mert hogy ebben sem hibázik. Ez a legújabb kedvencünk tőle, Rédáton és a Blood Running itt a rádió egyen.

igazi mai slágert hall, akkor

0: minket hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám lettek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig jövő héten sárnak le a játékokkal, sőt egy vadi új játékot hoznak, az elfűrészelt igazi mai slágerek játékát. De nem féltem a hallgatókat, ezeket a dalokat ismerjük, szeretjük, szóval fel fogjuk ismerni és elviszük a menő nyereményeket. Viszont azért, hogy egy picit gyakoroljunk, mutatok most egy aktuális kedvencet. Két olyan, és a Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a következő órában is jön például Joel Corey és Sam Feld újdonsága, de készülök a Clean Bandittel, a Halott Pénzzel és Loival is, és már a kezdésben sem hibázok, Hypaton és Norma Jean Martin jön. Ez az igazi mai sláger, az Out of My Head, pár perc is ezzel folytatom, kellemes éjszakát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: A magnézium hiány figyelmeztető jelei, folyamatos fáradtság, gyakori fejfájás, izomgörcsök csak néhány tünet azok közül, amelyeket a szervezetünk számára egyik legfontosabb ásványi anyag hiánya okozhat. Érdemes komolyan venni, mivel a túl kevés magnézium bevitel akár súlyosabb kórképek kialakulásához is vezethet. A magnéziumnak kiemelten fontos szerepe van az egészséges szervezet működése szempontjából. Részt vesz például a csont és fehérje képzésben, az ideg és izom működésben, az energiatermelésben, de hozzájárul a megfelelő vérnyomás, koleszterin és vércukorszint eléréséhez is. Közreműködésével csökken a szívinfarktus kockázata és felfrissül a vérkeringés. Vajon mitől alakul ki a magnézium hiány? A magnézium felhasználás bizonyos tevékenységek vagy élethelyzetek során extrém gyorsan megnőhet, ilyen például az intenzív sport vagy egyéb feszített fizikai tevékenység, ilyen a stressz, a hányás, valamint például erőteljes izzadás hatására is könnyen kiürülhet a szervezetből. Szintén fokozott mennyiségre van szükségük a nőknek a terhesség és a szoptatás időszakában, valamint nagy figyelmet kell fordítani a magnézium bevitelre akkor is, ha valaki egyoldalú diétát folytat. Egyes gyógyszerek vagy betegségek következtében szintén kialakulhat hiányállapot, ilyen például a magas vérnyomás, az asztma, az alkoholizmus, valamint a különböző szívbetegségek és felszívódási zavarok. A magnézium hiánya legtöbb esetben változatos táplálkozással megelőzhető. Magas magnézium és kálium tartalommal bírnak különböző olajos magvak, például a dió, a mandula, a tökmag, de a spenótban, kelkáposztában és a hüvelyesekben, például a fehérbabban, szójababban, valamint a halakban és a teljes kiőrlésű gabonákban is nagyobb mennyiségben megtalálhatók. Azonban, ha már kialakult a hiányállapot, vagy különböző élethelyzetek, tevékenységek, betegségek eleve a szokásosnál magasabb bevitelt indokolnak, akkor érdemes célzott pótlásba kezdeni.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy. Már 3 óra után járunk kellemes éjszaka át a mikrofonnál. Király Tamás a legnagyobb kedvencek között, pedig egy igazi újdonság a kezdésben. Piff! Joel Corey jön már is, aki nem egy ilyen reklamálós típus, de egy dologért mindig reklamál, ha nincs rendben a szállodában, a szobában, és ez a víznyomás. Imádatus alatt állni hosszan, fellépés előtt és után is, így készül fel, utána pedig egyébként picit így enged le, és hogyha ez nem működik, akkor hát tud reklamálni. Vannak erről nagy sztorik. Na, ez viszont az igazi mai sláger, tőle Joel Corey a Galantisszal jön. Ez a Stay a Little Longer itt Rádió 1-en. Oh,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig holnap után kedden újra érkeznek, ugye hétfőn nincsenek, de kedden lesznek és indul náluk a vadi új játék, az elfűrészelt dalok játéka, nagyon-nagyon menő, nagyon vagány nyereményekkel. A rádió 1.hu-n ott van minden info. Én viszont mutatok egy újabb igazi mai slágert, nem elfűrészelve, egybe, ahogy kell, egy Chillen Justin Bieber, I Don't Care, ez jön a rádió.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert akkor

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és már csak 13 óra, meg egy pici. Délután 5 órától ugyanis indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A nagy színpadon először Kuki, aztán Lotfi Begi és a Diszkósit 18.30-től Accent és Tóth Abigail párosra következik, majd DJ Metzger Viki, a világsztárok sorát pedig Sam Felt indítja, akit Jamina, a Swiss Disco, Regáli és Cyril követ. Hát így néz ki a line-up ma délután 5 órától, és ebből a line-upból választottam a folytatást is most. Sam Feldjön, az igazi mai sláger Rosalinnel közösen a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, addig pedig olyan nagy kedvencek, mint Ray vagy éppen Bibi Rex újdonsága, de hozom majd Tiestót is, Iva Max-el a kezdésben pedig egy csire

0: Nagy kedvencek megállás nélkül a következő órában is. Mindjárt indítom. Itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Bemutatkozott Kína új pilóta nélküli légi óriása, sikeresen végrehajtotta első repülését Kína legújabb fejlesztésű pilóta nélküli helikoptere, amely mérföldkőnek számít az ország alacsony légterű repüléstechnikai fejlesztéseiben, és új szintet jelent az egy tonnás kategóriába tartozó légi eszközök korszakában, jelentette a kínai állami média a gyártócégre hivatkozva. A monstrumot T-1400 névre keresztelték, és már megvolt az első tesztrepülés is. A vállalat elnöke elmondta, hogy a jármű legnagyobb felszálló tömege 1400 kg, teherbírása pedig 650 kg. A T-1400 több mint 8 órán keresztül képes a levegőben maradni, és kifejezetten szélsőséges környezeti viszonyokra tervezték. Mínusz 40 és plusz 55 Celsius fok között tud működni. Emellett 6500 méteres repülési magasságot is képes elérni, és erős szélben is tud stabil maradni, ismertette az elnök. A vállalat közlése szerint a helikopter Harbinban készült, és elsősorban Heilongjiang tartomány kiterjedt mezőgazdasági erdős, valamint vizes területein való alkalmazásra szánják. A tervek szerint mezőgazdasági munkákban, logisztikai feladatokban és vízhelyzeti mentésben is tudják hasznosítani, a későbbiekben pedig az egész országban beszeretnék vezetni a típust. Kína egyik legfontosabb gabonatermelő és erdőgazdálkodási központjaként nevezetes. Heilongjiang tartomány az utóbbi években kiemelt szerepet játszik az alacsony légterű gazdaság fejlesztésében. A tartomány tervei között szerepel, hogy 2027-ig több új légtérhasználati reformot és azok alkalmazását valósítaná meg a régióban. A kínai kormány tavaly új gazdasági növekedési hajtóerőként nevezte meg az alacsony légtérben történő közlekedés és szállítás fejlesztésére szakosodott iparágat, amely azóta gyors növekedésnek indult.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. The Disturbed, The Sound of Silence, Siri remixében. Ő csinált egy olyan verziót, ami aztán igazi világsiker lett, és ő az, aki ma itt lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, a nagy színpadunkon 20 óra 55 perctől kezd zenélni. Cyril, rendben lesz. Ahogy a folytatás is most, mert az igazi mai slágerek között Ray-t választottam, a nagy kedvenctől a Where is my husband? Ezt indítom a Rádió 1-en.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és remélem ezt a dalt egy pici részletben is felismerhetjük, mert hogy jövő héten Balázsik teljesen szétvagdossák a dalokat, és így kell rájönni, hogy melyik igazi mai sláger szól, amivel nagyon extra ajándékokat lehet bezsebelni. Minden info a radio1.hu-n. Ez viszont most egy újdonság. Bibi Rexától egy Faithless dallal, és a New Religion-nál jön.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered, persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megkezdődött a kilátó korszerűsítése. Kiemelkedő nemzetközi elismerést kapott az egyetem. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT saját forrásból új irodaházat alakított ki Röjtökmuzsajon, a síkvidéki erdészet számára. Az új létesítmény korszerű, fenntartható és hatékony munkakörnyezetet biztosít az egység dolgozóinak. A fejlesztés során kiemelt szempont volt a fenntarthatóság és az energiatakarékos működés, mondta rádiónknak Sándor Gyula, a társaság vezérigazgatója.
3: A síkvidéken két erdészetünk volt, a iváni és a röjtökmuzsai. Ez volt a kisebbik, és akkor a döntés úgy született, hogy Ivánba költözik az erdészet. Most viszont az épület annyira elavult lett már, ki is nőttük, ugye egyre több kollégánk van, már azért idő eljárt fölötte, úgyhogy ideje volt egy újat építeni, és mivel itt meg telkek, ezért erre a telekre esett a választás, és így vissza tudtunk térni a Röjtökmuzsajra. Igazság szerint most nem találtuk el a tájműködési területnek a középpontját, mert ez is egy kicsit a szélén van, de közel vagyunk a vadászházunkhoz, és logisztikailag is sokkal jobb a tájműködtetése innen közelről, úgyhogy visszatértünk.
2: Kiemelkedő nemzetközi szakmai elismerés érte a Soproni Egyetem erdész hallgatóit. A világ egyik legnagyobb erdészeti hallgatói szervezete, az International Forestry Students Association, őket választotta a dél-európai régió idei nemzetközi találkozójának házigazdájává. Ez a lehetőség szakmai siker mellett komoly megtiszteltetés is a soproni hallgatói közösség számára, hiszen a szervezet évente csak néhány helyszínnek ad lehetőséget ilyen volumenű nemzetközi esemény megszervezésére. Megkezdődött a Károly kilátó felújítása és korszerűsítése Sopronban. A munkálatok célja, hogy a 90 éves kilátó továbbra is biztonságosan és még szebb környezetben fogadhassa a kirándulókat. A felújítás ideje alatt bizonyos munkafázisok során biztonsági okokból a kilátó ideiglenesen zárva tart. A Tanulmányi Erdőgazdaság azt kéri, hogy indulás előtt tájékozódjanak aktuális felületeiken a nyitvatartásról.
0: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
2: Ma is nyárias időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog. A napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk az északi-északkeleti szél, délután a legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk. A gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás, ingadozás, szédülés és keringési problémák jelentkezhetnek.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: A magnézium hiány figyelmeztető jelei, folyamatos fáradtság, gyakori fejfájás, izomgörcsök csak néhány tünet azok közül, amelyeket a szervezetünk számára egyik legfontosabb ásványi anyag hiánya okozhat. Érdemes komolyan venni, mivel a túl kevés magnézium bevitel akár súlyosabb kórképek kialakulásához is vezethet. A magnéziumnak kiemelten fontos szerepe van az egészséges szervezet működése szempontjából. Részt vesz például a csont- és fehérjeképzésben, az ideg- és izomműködésben, az energiatermelésben, de hozzájárul a megfelelő vérnyomás, koleszterin és vércukorszint eléréséhez is. Közreműködésével csökken a szívinfarktus kockázata és felfrissül a vérkeringés. Vajon mitől alakul ki a magnézium hiány? A magnézium felhasználás bizonyos tevékenységek vagy élethelyzetek során extrém gyorsan megnőhet, ilyen például az intenzív sport vagy egyéb feszített fizikai tevékenység, ilyen a stressz, a hányás, valamint például erőteljes izzadás hatására is könnyen kiürülhet a szervezetből. Szintén fokozott mennyiségre van szükségük a nőknek a terhesség és a szoptatás időszakában, valamint nagy figyelmet kell fordítani a magnézium bevitelre akkor is, ha valaki egyoldalú diétát folytat. Egyes gyógyszerek vagy betegségek következtében szintén kialakulhat hiányállapot, ilyen például a magas vérnyomás, az asztma, az alkoholizmus, valamint a különböző szívbetegségek és felszívódási zavarok. A magnézium hiánya legtöbb esetben változatos táplálkozással megelőzhető. Magas magnézium és kálium tartalommal bírnak különböző olajos magvak, például a dió, a mandula, a tökmag, de a spenótban, kelkáposztában és a hüvelyesekben, például a fehérbabban, szójababban, valamint a halakban és a teljes kiőrlésű gabonákban is nagyobb mennyiségben megtalálhatók. Azonban, ha már kialakult a hiányállapot, vagy különböző élethelyzetek, tevékenységek, betegségek eleve a szokásosnál magasabb bevitelt indokolnak, akkor érdemes célzott pótlásba kezdeni.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Sláger, megy, szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perce, május 24-e van, Eliza és Eszter névnap, és ma délután 5 órától, vagyis 12 óra múlva startol a Rádió 1 születésnapi fesztivál, most meg Alex Warren jön, ez az Ordinary.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Délután 5 órától élőben közvetítjük a Rádió 1 születésnapi fesztivált, és azért az is jó, de a legjobb az, amikor majd közösen bulizunk, szuper időben. 12 óra múlva ilyenkor egyébként a nagyszínpadon és a lemezjátszóknál Kuki lesz, és 17:30 lesz a váltás, akkor Lotfi megjön, de az este során Sam Fell, a Swiss Disco és Cyril is érkezik a világsztárok közül. Most meg Martin Garrix a folytatásban, ez a Butterflies a Rádió 1-en.

0: Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, nézem az előrejelzést, és mit látok? 27 fokos szuperidő egész nap. Erre kell készülni, és ilyen időben állunk neki délután 5-től a Rádió egy születésnapi fesztiválnak. A hírek után Félix Jén és az Ain't Nobody, az igazi mai sláger, amit indítok majd.
1: Még megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Bemutatkozott Kína új pilóta nélküli légi óriása. Sikeresen végrehajtotta első repülését Kína legújabb fejlesztésű pilóta nélküli helikoptere, amely mérföldkőnek számít az ország alacsony légterű repüléstechnikai fejlesztéseiben, és új szintet jelent az 1 tonnás kategóriába tartozó légi eszközök korszakában, jelentette a kínai állami média a gyártócégre hivatkozva. A monstrumot T-1400 névre keresztelték, és már megvolt az első tesztrepülés is. A vállalat elnöke elmondta, hogy a jármű legnagyobb felszálló tömege 1400 kg, teherbírása pedig 650 kg. A T-1400 több mint 8 órán keresztül képes a levegőben maradni, és kifejezetten szélsőséges környezeti viszonyokra tervezték. -40 és +55 Celsius fok között tud működni.

0: mellett 6500 méteres repülési magasságot is képes elérni, és erős szélben is tud stabil maradni, ismertette az elnök. A vállalat közlése szerint a helikopter Harbinban készült, és elsősorban Heilongjiang tartomány kiterjedt mezőgazdasági erdős, valamint vizes területein való alkalmazásra szánják. A tervek szerint mezőgazdasági munkákban, logisztikai feladatokban és vészhelyzeti mentésben is tudják hasznosítani, a későbbiekben pedig az egész országban beszeretnék vezetni a típust. Kína egyik legfontosabb gabonatermelő és erdőgazdálkodási központjaként nevezetes. Heilongjiang tartomány az utóbbi években kiemelt szerepet játszik az alacsony légterű gazdaság fejlesztésében. A tartomány tervei között szerepel, hogy 2027-ig több új légtérhasználati reformot és azok alkalmazását valósítaná meg a régióban. A kínai kormány tavaly új gazdasági növekedési hajtóerőként nevezte meg az alacsony légtérben történő közlekedés és szállítás fejlesztésére szakosodott iparágat, amely azóta gyors növekedésnek indult.
1: A tudáspercet hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy újdonság Ray Daltontól, aki korábban ugye teniszedző volt, de mind a mai napig egyébként jár teniszezni, hát edzősködni nem, de teniszezni igen, koncertek előtt és hát nagy nyári turné előtt is így hozza magát formába. Az Instán egyébként vannak is friss képek és videók, hogy nagyjából hogyan is néz ki, amikor teniszezik. Hát igen, egy picit úgy néz ki, jobb a technikája, mint az enyém, és jobb a hangja is. Ezt mutatja most Ray Dalton, az igazi mai sláger a Blood Running itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ismét jelzett a szénmonoxid érzékelő. Pályázatot nyertek az óvodások. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Sopron van a pesti Barnabás utcában egy társasházi lakásban jelzett a szénmonoxid érzékelő a közelmúltban. A tűzoltók kikísérték a lakót és kiszellőztették az ingatlant. A szolgáltató szakembere felülvizsgálatig kizárta a szolgáltatásból a lakást. A katasztrófa védelem arra figyelmeztet, hogy minden olyan készülék, amely nyílt lánggal működik, a mérgező gáz forrása lehet. Fontos biztosítani a levegő utánpótlást, ezért az időjárástól függetlenül is kiemelten fontos a lakóhelységek szellőztetése. Megnyerték a Légy te a jó példa országos kreatív gyerek pályázat legjobbak a jók között címét a Brennerbányai óvisok. A Virágozz és Prosperálj közhasznú alapítvány célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az egyre fontosabb társadalmi problémára, hogy már az óvodás és kisiskolás korosztályban is megjelennek az egymás bántására, kirekesztésére utaló tendenciák. A gyerekek rajzokon és kisfilmeken keresztül mutatták meg, hogyan tudnak jó példát mutatni saját környezetükben. 6. helyen fejezte be a női NB2-es bajnokságot a Sopron Egyetem labdarúgó csapata. Szabó Bence vezetőedző rádiónknak elmondta, hogy még tartanak az edzések, és az együttes tagjai csak június végétől kezdik meg a pihenést.
2: Június közepéig tartanak az edzések, főként az a célunk, hogy jó hangulatú edzéseink legyenek, minél több labda érintése, minél több játékkal, és a közösségi erőt is egy kicsit fejlesztjük, és utána lesz a lányoknak nyári szünet, ami idő alatt kapnak futómunkát, majd pedig július közepén állunk neki a felkészülési időszaknak. Bármikor van lehetőség csatlakozni hozzánk, próbálkozásra eljönni, aki úgy gondolja, hogy szeretné kipróbálni magát, vagy újra szeretne aktívan futballozni, őt bármikor szívesen látjuk. Alapvetően igazolást most nem tervezünk, szeretnénk hangsúlyt fektetni arra, hogy az utánpótlásunkban szereplő lányok kapjanak lehetőséget a felnőtt csapatba, és őket szeretnénk beintegrálni a felnőtt csapat keretébe.
3: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
1: Ma is nyárias időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog. A napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk az északi-északkeleti szél, délután a legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk. A gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás, ingadozás, szédülés és keringési problémák jelentkezhetnek.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez is egy olyan dal, amit ma délután, ma este élőben is meghallgathatunk a Rádió egy születésnapi fesztiválon, mert egy Accent is jön hozzánk. Hello mindenkinek, kellemes hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. 6 óra után járunk egy picivel, szóval van még 13 óránk, ha jól számolok és jól számolok. Na addig részben pedig én hozom az igazi mai slágereket, ilyen nagy kedvenceket, mint ez is. Sam Smith, Kim Petras és az Unholy a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig Rádió egy születésnapi fesztivál, délután 5 órától startolunk Kukival, de a teljes line-up már egyébként ott van a Rádió 1.hu-n, és ebből az is látszik, hogy mikor jön Cyril, az egyik világsztárunk, aki 20 óra 55 perctől a Rádió egy nagy színpadán, és ő az, aki egy csirán kamerájával ezt a hivatalos remixet készít.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig ugye holnap pihennek, ez fontos, mert hogy hosszú hétvége van, munkaszüneti nap, kedden viszont jönnek, és egy vadi új játékot is hoznak, hogy mit kell erről tudni, mutatom mindjárt. Előtte viszont az, hogy mivel folytatom pár percen belül. Ezzel Tóth Abigail és Accent és a Sugar Daddy, mind a két előadó, a páros a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is fellép fél hét előtt, 2 perccel, mert hogy ebben is tűpontosak leszünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
4: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Idén is megszervezték a virágosztást. 50 milliós fejlesztés a Varrodában. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén is megszervezte hagyományos virágosztását a Sopron kőhidai Tómalom János telep település részi önkormányzat. A kezdeményezésnek köszönhetően mintegy 11.000 egynyári virágpalánta került a település rész lakóihoz, többek között állomuskát, lipetónia, valamint törökszekfű is. A virágosztás egy rendkívül népszerű kezdeményezés, mely közel 20 éves múltra tekint vissza. Megkezdődött a Károly kilátó felújítása és korszerűsítése Sopronban. A munkálatok célja, hogy a 90 éves kilátó továbbra is biztonságosan és még szebb környezetben fogadhassa a kirándulókat. A felújítás ideje alatt bizonyos munkafázisok során biztonsági okokból a kilátó ideiglenesen zárva tart. A tanulmányi erdőgazdaság azt kéri, hogy indulás előtt tájékozódjanak aktuális felületeiken a nyitvatartásról. Megnyerték a Légy te a jó példa országos kreatív gyerek pályázat legjobbak a jók között címét a Brennerbányai óvisok. A Virágozz és Prosperálj közhasznú alapítvány célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az egyre fontosabb társadalmi problémára, hogy már az óvodás és kisiskolás korosztályban is megjelennek az egymás bántására, kirekesztésére utaló tendenciák. A gyerekek rajzokon és kisfilmeken keresztül mutatták meg, hogyan tudnak jó példát mutatni saját környezetükben. A tanulmányi erdőgazdaság ZRT saját forrásból új irodaházat alakított ki Rajdok-Mozsajon a síkvidéki erdészet számára. Az új létesítmény korszerű, fenntartható és hatékony munkakörnyezetet biztosít az egység dolgozóinak. Közel 50 millió forintos fejlesztés valósult meg a Sopron kőhidai Kft. Varrodájában. A modernizációnak köszönhetően megduplázódott a foglalkoztatott fogvatartottak száma, és már több mint 40-en dolgoznak az üzemben egy műszakban. Többeket az elfoglaltság ösztönöz a munkavégzésre, emellett pedig új ismeretekre is szert tehetnek. A ruházatokat teljes egészében a fogvatartottak készítik el. A Varrodában előállított termékekből látják el az ország egész területén található büntetés végrehajtási intézményeket.
2: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
1: Ma továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők. Csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi-északkeleti szél, délután pedig 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Frontatás nem várható, a fokozódó melegedés fogja meghatározni a humán meteorológiai helyzetet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyűszerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek és szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. A legnagyobb kedvencek között pedig Sam Feltel folytatom, aki 23 éves volt, amikor az első nagy világslágerét elkészítette, azóta pedig feljutott a DJ Mag Top 100-as listájára is. Ma este pedig a Rádió egy születésnapi fesztiválon élőben zenél, 7 órától a színpadon Sam Felt, aki most az egyik legnagyobb kedvencét hozza. Rosalinnel közösen ez a Heart Like Mine.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a következő órában is olyan nagy kedvencek, mint például a Swish Disco és az I Found You, vagy éppen Bibi Rexha és a Faithless dal a New Religion is érkezik, a kezdésben viszont Hypaton, Norma Jean Martin és az Out of My Head. És nagyon fontos, már csak 10 óra, és startol a Rádió egy születésnapi fesztivál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió egy.

0: Részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A pünkösdi hosszú hétvégén is irány a Veszprémi állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dinópark. Veszprémi állatkert. Minden nap nyitva.
3: Vállalkozásához megbízható partner kell az utakon. Most itt a lehetőség. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek már nettó 6 millió 410 ezer forint plusz áfától. Ráadásul integrált szerviz csomaggal akár 4 évig vagy 120 ezer kilométeren át gondtalanul használhatja az új kis haszongépjárművét. Látogasson el a soproni Mercedes-Benz márka kereskedésünkbe a Győri út 44-be, hétköznap reggel 8-tól délután fél 5-ig, szombaton 12 óráig. Mercedes-Benz Citan. Első osztályú megoldás a legigényesebb szállítási feladatokhoz is.
4: Ne a konyhába teljen a vasárnap délelőtt. Bízd a főzést a Harkai Fröccs teraszra. Vasárnapi svédasztalos ebéd két turnusban, korlátlan fogyasztással, csak 5.990 forintért.
5: Csak 5.990 forintért.
6: Carson Koma, Well Hello, Rúzsa Magdi, Négyes Street, Horváth Tamás, Betonhofi, Lotfi Begi, Jamina. Tavaszáró Fesztivál Babót, május 29-30. A részletes programot keresd a Facebookon. Idén Babóton zárjuk a tavaszt.
7: 2026-ban ismét a színpadon egy ikonikus hang, ismerős történetekkel, Zorán. Május 29-e Sopron, Novomatic Arena. Jegyek online, gag.jegy.hu.
8: Tibikém!
9: Ferikém, de jó, hogy jöttél! Nézd, ez itt a kert!
10: Kert? Ez? Nincs rendes térkő, se egy normális magas ágyás.
9: Azért az nem két perc. Térkő, szállítás, szakember.
10: Húf, Bau, megvan? Lejjert térkövek készletről most azonnal elérhetőek az áruházban, akár házhoz szállítással. Sőt, még megbízható szakembert is ajánlanak hozzá.
9: Húf, Bau! Na jó, így már más. Gyere, Feri!
10: Húf, Bau, Sopron. Sopron, Győri út 52.
2: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
3: Váratlan kiadás, sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpont egyeztetéssel akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron aranyát. Magyar utca 2.
11: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
1: Reklámot hallottak.
0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: Megkezdődött a kilátó korszerűsítése. Kiemelkedő nemzetközi elismerést kapott az egyetem. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT saját forrásból új irodaházat alakított ki Röjtök Muzsajon, a síkvidéki erdészet számára. Az új létesítmény korszerű, fenntartható és hatékony munkakörnyezetet biztosít az egység dolgozóinak. A fejlesztés során kiemelt szempont volt a fenntarthatóság és az energiatakarékos működés, mondta a rádiónknak Sándor Gyula, a társaság vezérigazgatója.
13: A síkvidéken két erdészetünk volt, a Iváni és a Röjtök Muzsai. Ez volt a kisebbik, és akkor a döntés úgy született, hogy Ivánba költözik az erdészet. Most viszont az épület annyira elavult lett már, ki is nőttük, ugye egyre több kollégánk van, már azért idő eljárt fölötte, úgyhogy ideje volt egy újat építeni, és mivel itt meg talajtelkek, ezért erre a telekre esett a választás, és így vissza tudtunk térni ide Röjtök Muzsajra. Igazság szerint most nem találtuk el a tájműködési területének a középpontját, mert ez is egy kicsit a szélén van, de közel vagyunk a vadászházunkhoz, és logisztikailag is sokkal jobb a tájműködtetése innen közelről, úgyhogy visszatértünk.
12: Kiemelkedő nemzetközi szakmai elismerésért a Soproni Egyetem erdész hallgatóit. A világ egyik legnagyobb erdészeti hallgatói szervezete, az International Forestry Students Association őket választotta a dél-európai régió idei nemzetközi találkozójának házigazdájává. Ez a lehetőség szakmai siker mellett komoly megtiszteltetés is a soproni hallgatói közösség számára, hiszen a szervezet évente csak néhány helyszínnek ad lehetőséget ilyen volumenű nemzetközi esemény megszervezésére. Megkezdődött a Károly kilátó felújítása és korszerűsítése Sopronban. A munkálatok célja, hogy a 90 éves kilátó továbbra is biztonságosan és még szebb környezetben fogadhassa a kirándulókat. A felújítás ideje alatt bizonyos munkafázisok során biztonsági okokból a kilátó ideiglenesen zárva tart. A tanulmányi erdőgazdaság azt kéri, hogy indulás előtt tájékozódjanak aktuális felületeiken a nyitvatartásról.
8: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
12: Ma is nyárias időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog. A napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk az északi-északkeleti szél, délután a legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk. A gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás, ingadozás, szédülés és keringési problémák jelentkezhetnek.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerben.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert is erős indítás volt ez, Hypatonnal, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, is erős a folytatás is, Eva Max-szel, hozom a Kings and Queens, aki pedig üzenne, a számunk 0620 311 111, ez a rádió 1, kellemes hétvégét mindenkinek!

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

igazi mai sláger megy, és nézem az előrejelzést, ma 27 fok, még kora este is csoda szuper idő, amikor a Swiss Disco zenél konkrétan 19.55-től a Rádió 1 születésnapi fesztivál színpadán akkor is pazaridő lesz, és ha fogadni kéne, akkor azt mondanám, hogy ez a dal is pörögni fog, a Swiss Disco és a nagy kedvenc, az I Found You itt a Rádió 1-en.

0: De ez pedig a friss hírek szerint emjelölt lesz, méghozzá két kategóriában is, a zenét és a dalszöveget is jelölik majd a díjra. Én pedig hozom pár percen belül a hírek után, előtte viszont mutatok minden fontos infót a Rádió 1 születésnapi fesztiválról, ami már csak 9,5 óra is tartol.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: a visszaszámlálás elindult.
1: Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Masszőr, gyógytornász, gyógypedagógus vagy személyi edző vagy? Vagy csak van egy vállalkozói ötleted 580 négyzetméterre? Most itt a lehetőség. Sopronban a Győri út 48/A alatt az igényekhez kialakított környezetben kínálunk helységeket sokféle célra, 2x580 négyzetméteren. Csatlakozz hozzánk és építsd nálunk a praxisodat, karrieredet. Jelentkezés 0630 650 4750. Egy hívást megér.
3: Zavarja a szomszéd? Intim közegre vágyik? Építkezik? A kerítéstelepítést bízza a Bomára! Minőségi 2D és 3D utcafronti kerítések, kapuk, kiegészítők, verhetetlen áron, azonnal, raktárról és a szállítással sem kell bajlódnia.
4: Boma kerítés megoldások Sopron, Sonfalvi út 2, www.bomakerítés.hu.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
6: További részletek Cherry Sopron márka kereskedésünkben, Carnet Fortop Kft. Győri út 40.
7: Napsütés az arcodon, friss fűt kávé illata a levegőben, egy szelet házi készítésű sütemény és egy incsiklandó fagylalt kehely, ami minden kanállal a nyarat idézi. Gino-nál minden pillanat rólad szól. A krémes cappuccinóról, a nagymama receptje alapján készült süteményekről és a hűsítő fagylalt kelyhekről, amiknek lehetetlen ellenállni. Kapcsolódj ki Gino-nál, ahol édes a lazítás. Gino cukrászda, Sopron, Mediterráno üzletház.
8: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltönygyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
9: Költözne? Hova? Lignova!
10: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
11: Triton Life Aqua Medical Center. Modern MRI, megbízható ultrahang, széleskörű labor, tapasztalt szakorvosi háttér, hatékony, gyors vizsgálatok, szakmai elhivatottság. Triton Life Aqua Medical Center. Sopronban, az Alfa Parkban. Bejelentkezés 99-200-400.
12: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban, házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanálételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanálételfutár.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
13: Ismét jelzett a szénmonoxid érzékelő. Pályázatot nyertek az óvodások. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Sopronban a Pesti Barnabás utcában egy társasházi lakásban jelzett a szénmonoxid érzékelő a közelmúltban. A tűzoltók kikísérték a lakót és kiszellőztették az ingatlant. A szolgáltató szakembere felülvizsgálatig kizárta a szolgáltatásból a lakást. A katasztrófa védelem arra figyelmeztet, hogy minden olyan készülék, amely nyílt lánggal működik, a mérgező gáz forrása lehet. Fontos biztosítani a levegő utánpótlást, ezért az időjárástól függetlenül is kiemelten fontos a lakóhelyiségek szellőztetése. Megnyerték a Léte a jó példa országos kreatív gyerek pályázat legjobbak a jók között címét a Brennerbányai óvisok. A Virágozz és Prosperálj közhasznú alapítvány célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az egyre fontosabb társadalmi problémára, hogy már az óvodás és kisiskolás korosztályban is megjelennek az egymás bántására, kirekesztésére utaló tendenciák. A gyerekek rajzokon és kisfilmeken

0: lányoknak nyári szünet, ami idő alatt kapnak futómunkát, majd pedig július közepén állunk neki a felkészülési időszaknak. Bármikor van lehetőség csatlakozni hozzánk, próbálkozásra eljönni, aki úgy gondolja, hogy szeretné kipróbálni magát, vagy újra szeretne aktívan futballozni, őt bármikor szívesen látjuk. Alapvetően igazolást most nem tervezünk, szeretnénk hangsúlyt fektetni arra, hogy az utánpótlásunkban szereplő lányok kapjanak lehetőséget a felnőtt csapatba, és őket szeretnénk beintegrálni a felnőtt csapat keretébe.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
2: Ma is nyárias időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog. A napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk az északi-északkeleti szél, délután a legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk. A gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás, ingadozás, szédülés és keringési problémák jelentkezhetnek.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és figyeljünk a teknősökre. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívta a figyelmünket, hogy ebben az időszakban van a tojásrakás időszaka náluk, májustól júliusig egyébként egészen pontosan. Ilyenkor sokkal aktívabbak, többet mászkálnak, mennek kából véve, csak az útjukat van, hogy keresztezi egy főútvonal, amit ők annyira nem ismernek, na ezért kell nagyon figyelni, ne legyen baleset, se ne üssük el őket, tényleg kalkuláljuk bele, hogy sokkal több teknős van most az utakon. Oké? Én pedig hozom az igazi mai slágereket továbbra is, Ed Sheeran, Azizám, ez jön a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, és már csak 9 óra, és itt a Rádió 1 születésnapi fesztivál, délután 5 órakor rajtolunk, először a lemezjátszók mögött Cookie, de érkezik majd hozzánk Exen, Tóth Abigail, Szenfeld, a Swiss Disco és Cyril is a világsztárok közül, és persze az összes Rádió 1 DJ zenélni fog ma délután este éjszaka a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Addig viszont jönnek az igazi mai slágerek, jön a hangolódás most például Bibi Rexával, aki egy nagy klasszikus Faithless dalhoz nyújt hozzá is, egy szenzációs verziót csinált belőle. Bibi Rexa, New Religion, én most ezt indítom, 8-tól pedig már Balázsék jönnek a Balázsék Weekenddel, Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét, este pedig jó bulizást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1.

0: Részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
5: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
6: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
7: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
8: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: A pünkösdi hosszú hétvégén is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dínópark. Veszprémi Állatkert. Minden nap nyitva.
10: Itt a tavasz. Ideje formába lendülni. Az ízekkel is. A Badahús kínálatában mindent megtalálsz ehhez. Prémium hortobágyi angusmarha, GMO-mentes csirkemell, édesvízi és tengeri halak, garnéla és sok más különlegesség. Tiszta alapanyagok, prémium minőség. Bada, amikor számít, mi kerül a tányérra. Tudj meg többet a badahús.hu oldalon.
11: A Soproni Boppája idén is fantasztikus gyereknapi ajándékkal készül. Május 31-én vasárnap féláron bobozhatnak a 3 és 14 év közötti gyerekek 10-től 19 óráig. Ingyenes arcfestés kicsiknek és nagyoknak. Vár a Soproni Boppája, megközelíthető a Tercia Hubertus felől.
12: Carson Kóma, Well Hello, Rúzsa Magdi, Négyes Street, Horváth Tamás, Betonhofi, Lotfi Begi, Jamina. Tavaszáró fesztivál Babót, május 29-30. A részletes programot keresd a Facebookon. Idén Babóton zárjuk a tavaszt.
13: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltöngyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
14: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdházak.hu.
15: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
16: Tavasz, napsütés és egy konyha, ahol igazán jó lenni. A Német Konyha Stúdió egyedi stílusos konyhákat tervez, pontosan rátszabva. Minőségi alapanyagok, átgondolt részletek, időtálló megoldások. Német Konyha Stúdió, Kapuvár, Szent István Király utca 2. www.németkonyhastudio.hu. Térd be hozzánk és tervezzük meg együtt álmaid konyháját.
17: Autós iskolát keresel? Mi megértjük a generációt. Oktatóink türelmesek és a legdurvább forgalmi helyzetekre is felkészítenek. Válj nálunk magabiztos vezetővé. Modern autók, hatalmas időpontok és átlátható árak várnak a TRS Autós Iskolánál. B-kategóriás képzésünk végén ingyenes vezetéstechnikai tréning vár rá. Vezess velünk! TRS!
1: Reklámot hallottak.
0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
18: Idén is megszervezték a virágosztást. 50 milliós fejlesztés a Varradában. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén is megszervezte hagyományos virágosztását a Sopron-Kőhidai Tómalom János telep-település részi önkormányzat. A kezdeményezésnek köszönhetően mintegy 11.000 egynyári virágpalánta került a településrész lakóihoz, többek között állomuskát, lipetónia, valamint törökszekvű is. A virágosztás egy rendkívül népszerű kezdeményezés, mely közel 20 éves múltra tekint vissza. Megkezdődött a Károly kilátó felújítása és korszerűsítése Sopronban. A munkálatok célja, hogy a 90 éves kilátó továbbra is biztonságosan és még szebb környezetben fogadhassa a kirándulókat. A felújítás ideje alatt bizonyos munkafázisok során biztonsági okokból a kilátó ideiglenesen zárva tart. A tanulmányi erdőgazdaság azt kéri, hogy indulás előtt tájékozódjanak aktuális felületeiken a nyitvatartásról. Megnyerték a Légy te a jó példa országos kreatív gyerek pályázat legjobbak a jók között címét a Brennerbányai óvisok. A Virágozz és Prosperálj közhasznú alapítvány célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az egyre fontosabb társadalmi problémára, hogy már az óvodás és kisiskolás korosztályban is megjelennek az egymás bántására, kirekesztésére utaló tendenciák. A gyerekek rajzokon és kisfilmeken keresztül mutatták meg, hogyan tudnak jó példát mutatni saját környezetükben. A Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT saját forrásból új irodaházat alakított ki Rajdok-Mozsajon a síkvidéki erdészet számára. Az új létesítmény korszerű, fenntartható és hatékony munkakörnyezetet biztosít az egység dolgozóinak. Közel 50 millió forintos fejlesztés valósult meg a Sopron Kőhidai Kft. Varrodájában. A modernizációnak köszönhetően megduplázódott a foglalkoztatott fogvatartottak száma, és már több mint 40-en dolgoznak az üzemben egy műszakban. Többeket az elfoglaltság ösztönöz a munkavégzésre, emellett pedig új ismeretekre is szert tehetnek. A ruházatokat teljes egészében a fogvatartottak készítik el. A Varrodában előállított termékekből látják el az ország egész területén található büntetés végrehajtási intézményeket.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
18: Ma továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők. Csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk, az északi-északkeleti szél, délután pedig 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Frontatás nem várható, a fokozódó melegedés fogja meghatározni a humán meteorológiai helyzetet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
20: Remélem hallgatod, Niki Eritrit nem jó, hallod? Hallod? Hallod? Jönnek az SMS-ek, ugye azt ígértük, hogy 167 hívjuk majd, ami hát kedvenc biológusunkat, sporttáplálkozási szakértőnket, neurobiológusunkat, mert hogy egy olyan édesítőszerről derült most ki, hogy ami nem jó, amit most 10 évig a szakma hype-olt, szeretett, imádta. Mindenki ezt ette a cukor helyett, édesítőnek használta, és azt mondta, hogy oké, gyere, eritrit, megkóstoljuk, esszük, hú de jó. Most aztán kiderült, hogy ez gyengíti az agy védőpajzsát, utat enged a vérrögöknek, sztrókot okoz, de várjál, tehát, hogy ezeket
21: már szédülök.
20: Igen, ezeket a kutatásokat nem lehet, hogy a cukorlobby által finanszírozott doki hozta le egy olyan tudományos folyóiratban, amit valaki közben egyébként úgy publikál, hogy az megvan egy kicsit támogatva, hogy a tejlobby, meg a cukorlobby, meg a mit tudom én, az valahol a háttérben azért lejárassa ezeket az édesítőszereket. Tehát ezek független szervezetek, 10 évre visszamenőleg 1000 embert megvizsgálnak?
22: És jó tudja? Reggelt, figyelj, szerintem nincsen egy független szervezet.
20: Hát ez
22: a legnagyobb tragédia a mi világunkban, mert mindent valaki finanszíroz, minden mögött ott van a pénz.
23: Keressünk hát nyilván... egy eritrit szakértőt, aki ezt tolja.
21: Nekem van benne 100 millió.
22: Egy tény, hogy leszoktunk a vízivásról. Tehát én azt látom a fiatalokon, hogy vagy energiaital, vagy üdítőital van a kezükbe. Tehát már azzal, hogyha nem, ugye a zéro, akkor ezért baj. Ha cukros, azért baj. Hol van a víz az életünkből? Hát igen, nem fizetiszik?
20: Ez egy jó kérdés, de
22: borzasztó.
20: Hogy... Igen. Hová tűnt a víz? Adják vissza a vizet.
2: Ott van az arcodba.
20: Igen, az én nem
22: de csak ez na egy jó, de... kis momentum.
20: Igen, de ott van, ugye ez az eritritóla most, amiről fogadni akarjuk, hogy mégsem olyan ártatlan bárány, mint aminek eddig hittük. De 8-10 évig mindenki tapsolt, és azt mondta, hogy ezeket az édesítőszereket, növényi édesere, mi ez?
23: Mindent kivált.
20: Stevia, meg eritrit, meg ezeket egyétek sokkal jobb, mint a cukor. Nem voltál ilyen. Csak a cukor. Fehér cukor.
23: Amit Eszter mond, ezeknek olyan mellékíze van.
2: Nagyon rossz.
20: Hogy... Nyilván most, hogy 8 kanállal teszel bele, igen, de egy fél kanállal tettél szerintem.
2: Majd egyszer elmesélem, mi történt velem, miután megettem egy cukormentes csokoládét, és majdnem nem értem oda előadásra. Elmondom neked.
20: Elmondom neked, így indult.
2: És úgy mondtad, hogy Fruzsi, menj előre! Melekíts meg a
23: mesélet. Egy kicsit hosszabbat.
2: Jézusom, Eszter. Maltitol volt benne. És utána elolvastam a címkét, hogy Maltitol, és rá van írva Maltitol, hogy halálos méreg konkrétan.
22: És hasmenést okoz.
20: A nagyobb mennyiségben.
2: De miért árulnak például csokoládét táblás, amiben maltitol van, ha csak 2 kockát lehet megenni belőle? Azt nem írják rá.
20: Azt mondtad, hogy... Azt mondtad,
2: hogy...
20: Megint falási római voltak?
2: Öbe. Lecsúcsod? Nem tudom, szerintem... Van olyan ember?
20: Tábla csoki, amit volt még az előbb.
2: Most teljesen őszintén, mindentől függetlenül van olyan ember, aki meg tud enni 2 kocka csokit, aztán pedig leteszi, és soha többé nem jó hozzá.
20: Van olyan, aki csak egy negyed kanál nutellát tud magába gyömöszölni, ha már kinyitotta a nutellás üveget?
2: Az irány.
23: De én most ráolvastam a Maltitorra, azt írják, hogy ez diabétesz barát, tehát hogy azért fogysz, mert összeszarod magad.
2: Igen, de
23: megvagyunk.
2: A kárpitosok ezt nem támogatják.
20: Gyerekek, ki fog derülni, hogy fehér kenyér, cukor, tej, és vissza
22: az alapokhoz.
20: Vissza az alapokhoz. Hát 10 évig mindenki ódákat zengett ezekről az édesítőszerekről. Erre most vérrög, meg stroke, meg mit tudom én. Na mindjárt megkérdezzük a Máté, csak hogy segítsen nekünk egy kicsit, hogy most akkor tényleg ekkora baj, milyen kutatás ez, meg egyáltalán most akkor mi a fene a jó. Hello Máté, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggelt. Nagyon jó volt a téma, nagyon tetszett egyébként. Ezek az édesítőszeres csokoládék valójában megviccelik az ember. Néha rá van írva egyikre másik, hogy gázképződést tud fokozni, de az olyan gázképződés ugyanaz fel kell mosni gyakorlatilag.
2: Cseppfolyós.
20: Cseppfolyós gázképződés.
4: Igen.
20: Na de most mi van ezekkel a cuccokkal, ugye eritrit meg eritritol? Ugye ez a 10 évig most erről a szakma ódákat zengett, meg hogy jó, meg nem viszi föl a vércukrot, meg cukorbetegek, meg mind növényalapú, minden jót hallottunk. Erre, amit én most elolvastam, hát egyből tüneteim lettek, tehát a vérrög, a stroke, az érelzáródás.
2: Izgága lett a hasnyálmirigyem.
20: Igen, tehát olyan dolgokat hallunk, hogy te jó Isten. Na most hogy tud ekkorát fordulni valami előidő alatt?
4: Igazából nem fordult semmi, és szeretném a dolgot kontextusba helyezni. A 70-es években voltak az első olyan kutatási eredmények, amik azt mutatták, hogy igen, májvesek károsodást okozhat, stroke kockázatot emeli, stb. De ezeket, hogy mondjam, módszertani kritikák miatt nem vették komolyan. A kb. 2000-es évek óta tudjuk, hogy ezek a cukoralkoholok fokozzák a zsírmánynak a kockázatát, és nagyon-nagyon komolyan megváltoztatják a bélflórát, és a bélflórán keresztül fokozzák a különböző gyulladásos folyamatokat, tehát tudtuk, hogy gond lesz vele. Amikor mielőtt az a kutatás, amiről beszéltek, ez így nem a levegőből egyszer csak így előkerült, hanem ennek voltak előzményei. 2022-ben, tehát egy néhány évvel ezelőtt, a Nutrinet Santé Cohort, egy nagyon komoly francia kutatás, itt több mint 100 000 embert követtek nyomon 8 éven keresztül, és a Sorbonne-nak a kutatási igazgatója írta le ezt a kutatást. Ők megvizsgálták azt, hogy az édesítőszerek bevitele az hogyan hat az egészségre. És azt találták, hogy a magas édesítőszer bevitele úgy általánosan 13%-kal emeli meg a daganatok kockázatát, az aszpartámot és az acetilszulfánamot külön kiemelték, és akkor lett az aszpartám, akkor került fel a rákkeltő anyagoknak a listájára. Ez eredményezte. És már akkor lehetett látni, hogy a cukoralkoholokkal is gond van. Most amiről ugye ma beszélünk, az igazából 2 kutatás. A Cleveland Klinika embereken végzett epidemiológiai megfigyeléses vizsgálatot, és azt látták, hogy azok körében, akik sok ilyen cukoralkoholt visznek be, ők ugye az eritritolt vizsgálták, azoknak a körében ugye sokkal magasabb lett a súlyos keringési esemény, tehát a szívinfarktus és a stroke. Ez egy 3 éves futamidő alatt vizsgálták, ami azért kellően magas, hosszú idő ahhoz, hogy komoly következtetéseket vonjunk le, de ugye erre azt mondták, hogy ez egy megfigyeléses vizsgálat, és mi van, hogyha nem is az eritritol okozta ezt, hanem csak véletlen egybeesés. És ezért a Colorado Egyetem végzett egy kutatás, amit tavaly nyáron publikáltak. A konkrétan in vivo és in vitro vizsgálatokat végeztek, tehát kémcsőben, és végeztek vizsgálatokat, de humán sejtekkel, emberi szövetekkel végezték a vizsgálatokat, és igazából az derült ki, hogy az eritritol az egy ilyen tökéletes stroke kombó. Tehát, hogyha...
20: Hú, de jól hangzik ez.
4: Ha én mondjuk egy gonosz tudós lennék, és én valakiben tutira sztrókot akarnék csinálni, akkor a következőt tenném.
2: Másfél óra Balázsékadás?
4: Igen, nem. Első körben fokoznám a trombus képződést, egy oxidatistát fokoznék, és fokoznám a trombus képződést, de ugye ez a trombus, ezt a szervezet le is tudja bontani, mert vannak enzimek, amik lebontják ezeket a vérögöket, tehát ezeket a vérög bontó enzimeket ráadásul még gátolnom is kellene. Na most az ez sem biztos, hogy elegendő lenne, mert a trombusnak meg is kell akadnia, ez meg akkor fog a vérő megakadni, hogyha az erek összehúzódnak. Tehát az is gondoskodnom kéne, hogy az erek húzódjanak össze, és ne tudjanak kitágulni. Ez négy mechanizmus, és úgy tűnik, hogy az eritritol mind a négyet tudja egyszerre.
20: Tehát akkor egy kanállal naponta elég, ha valaki egy csendes válás helyett inkább egy csendes gyilkosság gondolkozik, napi két kanállal.
4: Az van, hogy a kutatásokban napi 30 g volt a cél, ugye azt mondták, ugye tudod, az eritritol az nem olyan édes, mint a cukor. Tehát kevésbé
20: abból
4: édes. Egy picivel több kell, tehát ők az volt a koncepció, hogy egy átlagember 30-valahány gram cukor alatt nem nagyon eszik meg naponta, akkor mondjuk azt, hogy 30 g eritritol lesz, az a mennyiség, amivel durván 30 g cukrot ki tudsz váltani, hát nagy nehezen, akkor legyen napi 30 g eritritol a mennyiség, amíg teljesen reális, tehát csokoládékkal, ilyen porokkal, üdítőkkel ezeket be is viszed, és ezt a mennyiségű, tehát az ilyen mennyiségnek megfelelő koncentrációval kezelték ezeket a szöveteket, ezeket a sejteket, tehát sajnos az eredmény teljes mértékben realisztikus.
20: Tehát ez rosszabb, mint a cukor, azt akarod.
4: Abszolút rosszabb.
20: Ne csináld, hát 10 évig az volt, hogy ezzel váltsuk ki a cukrot.
4: 30 g cukorral a világon semmi gond, és akkor szerintem valamit tegyünk tisztába.
20: Na most illatva ezt teszem.
4: A cukor az nem méreg. A cukor az nem méreg. A cukor nem. A cukor fogyasztással akkor van baj, ha nem mozogsz. Rengeteg cukrot eszünk, és egyébként egész nap ülünk egy helyben, és egy monitort nézünk, és ez okozza a problémát. De 30 g cukor nem okoz problémát senkinél.
20: Ez szenzációs, tehát lebeszélnek a cukorról, szedjük az eritritet, és utána 10 év múlva visszatérünk oda, akkor mi hülyültünk, de akkor ez tényleg valós, hogy gyerekek, ki fog derülni, hogy önmagában a cukor az még kevésbé tesz bennünket tönkre, ha mozgunk, mint az eritrit.
4: Mindig vannak friss kutatási eredmények, de mire ebből szabályozás lesz, az nagyon-nagyon sok év, és azért azt tegyük hozzá, hogy amikor az eritritollal kapcsolatban elkezdtek gyűlni a gomoly felhők, akkor azért napvilágot láttak olyan finoman szóval elnagyolt kutatások, de humán kutatások, amik azt mutatták, hogy nem okoz gondot az eritritol, de még kimondottan jót is tesz az ereknek. Ilyen 2010 és 2014 között voltak ezek a kutatások. Én azt érzékelem mögött, hogy szerintem volt egy kis iparági megrendelés is. De ez az én saját privát magánvéleményem. De a szukralózról is kiderült, hogy károsítja a bélflórát, és mindenfajta gyulladásoknak a kockázata.
20: Na de hogy van akkor ez még mindig ipari forgalomban?
4: A hatóságoknak, ugye az uniós hatóságoknak, akik ezzel foglalkoznak, nagyon-nagyon sziklaszilárd bizonyítékokra van szüksége ahhoz, hogy ezeket a változásokat implementálják a törvénybe foglalják. És itt még etikai korlátok is vannak, mert amikor tudjuk azt, vagy erősen feltételezzük azt, hogy egy anyag kárt okoz az emberekben, akkor erre még csak etikai engedély sem kapsz, hogy rendesen kutasd. Kevenél mély levegőt, egyen hátrébb kell lépni, és el kell gondolkozni azon, hogy az a fajta táplálkozás, amit a nagymamáink folytattak, azzal a fajta életmóddal, amit ők folytattak, ez egy tökéletesen fenntartható dolog volt. Tehát hogy nem kell a cukrot helyettesíteni, nem. Kell cukrot használni visszafogott módon. Az a probléma, hogy az elmúlt 20 évben az embereket meggyőztük arról, hogy mindennek édesnek kell lennie. Bemész egy all-inclusive szállodába, folyik a falból az almalé meg a light cola, és az emberek meg vannak győződve róla, hogy ez a folyadék bevitel. Én gyerekkoromban minden vasárnap ittam kólát, vagy fantát, és egyébként meg vizet ittunk. Tehát sajnos az a probléma, hogy nem tudunk, ahogy finoman szokták mondani, aktust értesíteni, és közben szüzek is maradni.
20: Igen.
4: Remélem, hogy itt most visszafogott voltam.
2: Én többször megpróbáltam mind a kettőt.
20: És... Stevia maradhat? Növényi, szeretjük, stevia jó?
4: Nem maradhat. Nem, a stíviáról egyébként jobban kevesebb negatív információ.
20: Aha, tehát a stíviát még akkor szeretjük.
4: Hát még az íze is igen, viszont nézd, szeretnék meggyőzni titeket most valamiről. Az elmúlt másfél-két évben fölfordult a tudományos világ, mert gyakorlatilag kiderült, hogy nem csak az édesítőszerek, és nem az édesítőszerek a legveszélyesebbek. Az egyéb ipari adalékok, a tartósítószerekről, egészen hétköznapi tartósító szerekről derült ki, hogy ilyen 50%-a fokozzák a cukorbetegség kockázatát. Az emulgáló szerekről, ami benne van a kenyérben, a kekszekben, a tejkrémekben, sajtokban, stb. Kiderült, hogy brutális egészségi károkat okoznak, daganatkockázat, cukorbetegség, idegrendszeri zavarok, szorongás, ADHD, depresszió, öngyilkosság, stb. Tehát, hogy
2: jó, de most ne csak róla beszéljünk.
20: Igen, hagyjuk ezt, tehát ne személyeskedjük.
4: Igen, tehát, hogy ezekről elkezdett, tehát, hogy tömegével jönnek most frissen az új információk, humán információk azzal kapcsolatban, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek mit okoznak. És szerintem ebben azért van óriási felelősségünk, mert Balázs most őszintén szólt, te tudom, hogy tök egészséges vagy, de mondjuk magamról beszélve. Ahogy,
2: azért idézzük ezen még egy kicsit. Igen,
4: ahogy Anti bácsi mondta, én már mindegy, tudod, a lárkulárban, én már mindegy. Tehát tényleg mi már megkaptuk az expozíciót. Tehát mint a csukamálója bennünk van és dolgozik, de a gyerekek még menthetők. De szerintem nagyon-nagyon fontos lenne elsősorban az édesanyáknak felhívni a figyelmét arra, hogy ezeket a dolgokat vegyék komolyan, és minden egyes nap, amikor eldöntik, hogy a piacra mennek vásárolni, vagy az élelmiszerláncba, amikor eldöntik, hogy a gyereknek almát, tojást, meg diót vesznek, vagy ultrafeldolgozott csomagot, aromásokat, ételeket, akkor minden egyes nap döntést hoznak a gyermekük jövőjéről.
20: Igen, csak megbeszél az előadásokon mindenhol, igen.
23: Sajnos mindenki a kényelmi megoldást keresi. Hát kifőz ma már otthon.
20: Meg észrevétlenül benne van már egy csomó olyan dologban, amiben nem is gondolod, de valahogy ott van benne, valamilyen arányban. Szóval igen, baromi nehéz.
4: Ez valóban baromi nehéz, de ettől függetlenül hozhatunk teljesen racionális döntéseket, és én is, nekem 4 gyerekem van, tehát a piacok, tehát elkezdtük hanyagolni az élelmiszerláncokat, és visszatértünk a piacra, és kovászos tényet veszünk, és alapélelmiszereket, és vettem airfryert, és vettem mindenfajta egyéb konyhai eszközt. Szóval béna vagyok, mint az állat, de azért a saját magam módja szerint azért próbálkozom. Tehát azért próbálkozom, mert pontosan tudom, hogy ha a gyereknek az asztalára feldolgozott ipari kaját teszek, akkor a gyerek beteg lesz. És nyilván az édesanyák nálam sokkal ügyesebbek ebben. Tehát szerintem is arra szeretnének egy kicsikét titeket így meggyőzni, hogy foglalkozzatok kérlek ezzel a témával, mert ennek népegészségügyi jelentősége lesz. Egy generációt meg lehet menteni.
20: Abszolút, hát ezért hívunk meg, ezért volt vagy vendég, meg ezért hívunk sokszor. Most is te voltál az első gondolat. Ha szorongani akarunk, mindig téged.
2: Nem elég,
23: de azért ő meg kedvesen csinálod. Kedvesen csinálod, szerethető ember van. De oda.
20: Igen.
4: Tudod, erre szokták mondani, a deres halánték és az aranyér. De a deres halánték az ilyen megbízhatóságot, az aranyér pedig együttőző tekintetet kölcsönöz nekem, és akkor...
20: Tőled így elhisszük.
4: Ez egy titkos kombináció. Igen.
20: Tök fontos volt, Máté, ha van valami hír, úgyis hívunk. Nagyon szépen köszönjük neked, ugye rengeteg előadásod van, meg lehet találni, nyomod, járod az országot, úgyhogy érdemes odafigyelni, amit mondasz, mi is nagyon kedvelünk. Köszi, hogy itt voltál.
23: Csak előre!
3: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
1: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: A Lucky Strike promóció a Casino Sopronban. Május 29-én izgalmas sorsolásokkal, szuper hangulattal és összesen 5000 euró értékű nyereménnyel várunk. Addig gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is, hogy minél nagyobb esélyed legyen. Pénteken pedig a belépésed is egy sorsjegyet ér. Casino Sopron. A szerencse csak rád vár.
6: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tető. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
7: Rendelje meg kerítését most a Bomától, hogy a jó időben már élvezhesse. 2-3D kerítésrendszerek, minőségi utcafronti kerítés megoldások, kiegészítők a régióban a legjobb áron. Emellett egyedi kapuk gyártása, kivitelezése, telepítés garanciával, referenciával.
8: Boma kerítés megoldások, Sopron, Sonfalvi út 2, www.bomakerítés.hu.
9: 2026-ban ismét a színpadon egy ikonikus hang ismerős történetekkel, Zorán. Május 29-e Sopron, Novomatic Arena. Jegyek online gag.jegy.hu.
10: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével várjuk vásárlóinkat. Egyedi igények és rendelés esetén is állunk ügyfeleink szolgálatára. Minden, ami nyílászáró és árnyékolás technika. www.rbfnyilászárókft.hu.
11: Emery Ultrahang Labor. Magárendelések a legjobb szakorvosokkal. Gyors időpontok, hatékony megoldások, akár azonnali eredménnyel. Triton Life Aqua Medical Center Sopronban, az Alfa Parkban. Bejelentkezés 99-200-400.
12: Jogsit szeretnél várakozás helyett? From Home. www.fromhome.hu.
13: Ha a probléma a dugulás, a kékfehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
14: 0670-50-48-755.
13: További infók a dugulás elhárítás Sopron és környéke Facebook oldalon és a Sopron kötőjel dugulaselhárítás.hu weboldalon.
15: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás, csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat, és választhatok 3 egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó, Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
16: Hívd Sopron legzöldebb taxiát, az Alpok Taxit. 0699-666-666. Alpok Taxi. 6x6. Akire mindig számíthat.
0: Reklámot hallottak.
4: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
17: Megkezdődött a kilátó korszerűsítése. Kiemelkedő nemzetközi elismerést kapott az egyetem. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A tanulmányi erdőgazdaság ZRT saját forrás

0: Ideje volt egy újat építeni, és mivel itt meg telkek, ezért erre a telekre esett a választás, és így vissza tudtunk térni ide Rőtök Muzsajra. Igazság szerint most nem találtuk el a telkműködési területének a középpontját, mert ez is egy kicsit a szélén van, de közel vagyunk a vadászházunkhoz, és logisztikailag is sokkal jobb a telk működtetése innen közelről, úgyhogy visszatértünk.
1: Kiemelkedő nemzetközi szakmai elismerés érte a Soproni Egyetem erdész hallgatóit. A világ egyik legnagyobb erdészeti hallgatói szervezete, az International Forestry Students Association őket választotta a dél-európai régió idei nemzetközi találkozójának házigazdájává. Ez a lehetőség szakmai siker mellett komoly megtiszteltetés is a soproni hallgatói közösség számára, hiszen a szervezet évente csak néhány helyszínnek ad lehetőséget ilyen volumenű nemzetközi esemény megszervezésére. Megkezdődött a Károly kilátó felújítása és korszerűsítése Sopronban. A munkálatok célja, hogy a 90 éves kilátó továbbra is biztonságosan és még szebb környezetben fogadhassa a kirándulókat. A felújítás ideje alatt bizonyos munkafázisok során biztonsági okokból a kilátó ideiglenesen zárva tart. A tanulmányi erdőgazdaság azt kéri, hogy indulás előtt tájékozódjanak aktuális felületeiken a nyitvatartásról.
2: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
1: Ma is nyárias időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog. A napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk az északi-északkeleti szél, délután a legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk. A gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás, ingadozás, szédülés és keringési problémák jelentkezhetnek.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Itt láttam én ezt, el kell, hogy nektek mondjam, de nem tudom, hogy álmodtam, vagy nem álmodtam. Varga Viktor megvan?
2: Persze, igen. Hogyne.
3: Mit csinált? Elöntötte megint
1: a madárt. Rászállt a fejére egy madár.
3: Rászart?
1: Nem szart, bocsánat, tehát nem szart.
2: Rászállt.
1: Együtt él egy madárral.
3: De mi, vett egy papagáj?
1: Rászállt egy harkája fejér, és ott él. Szerintem ezt én álmodtam.
2: Ne, már, ma, mi ezt magától?
1: Beleszállt a cofjába egy madár, és ott él a fején egy madár. Te szerinted van ilyen? Nem tudom, de ezt láttam, és szerintem ezért lehet álmodtam.
2: Mondjuk, ha ránézel, akkor az egy ilyen fészek. A Varga, tudod, hogy most rasta már egy jó ideje. Vitéz és rasta egyben, tehát ha ránézel madárként, de a madár, egy vadmadár, az nem él egy emberrel.
1: Mi az, hogy rászállt a fejére egy madár?
2: Vel is ott maradt?
1: De rám is rám szállt egy madár Balatonon a stégen.
2: Igen, rászáll és tovább és száll. Nem.
1: Ott meg följött, hogy egy harkály költözött a cofjába.
2: Közvetlenül a parlami sas mellé.
1: Egy zöld küllő. Az egy harkály.
3: Ez egy versenybicikli?
1: Ez egy zöld küllő. Figyelj, mutatom a videót, de most mondták nekem, hogy ez real vagy nem real. Tehát, hogy ez elindítod nekem, Zsűl? Mert hol kell megnyomni?
4: A fejemen ez a kis zöld küllő.
1: Ott a madár!
2: Ne, már!
1: Ott a madár a fejében.
3: És él.
1: Figyelj.
4: Valahogy rám talált, vagy szereti a fészket a fejemen.
2: Hát ez lehet az.
1: Hát ez teljesen pszichedelikus.
3: De nem lett beleakadt a
4: lába? Próbáltam neki vizet adni, hát ha szomjas, de nem.
2: Figyelj,
1: de megnéztem, ott ül a madár a fején. Nem megy sehova. És megnéztem egy másik videóját. Várjál, fogat most.
2: És most együtt élnek?
3: A zöld küllő fogát.
1: Már egy napja bent lakik a hajában a madár.
3: Mikor vette észre?
1: Ez egy jó kérdés. Mikor veszed észre, amikor rászáll a fejedre egy madár? Másik videó fogat most. Keresd meg egy másik videóját, Zsül. Egy fogmosos videót keresi, légy címeire a videóira, vagy az Insta oldalára.
3: Na most
1: vagy
3: baj,
1: hova fogát? Menjek? Nézd az Zsülnek a gére, hova menjek? Jaj, mit csinálj, hova? Nézd, hova klikkeljek? Keres egy fogmosos, ott van, jobbra a fogmosos videó. Figyelj, a jobb a fogmosos videó. Figyelj, azt indítsd el. Fogad most a csávó, és rászalik a madár a fejére.
3: De ez már egy másik madár, nem?
1: Nem, ott lakik a fején a madár. Figyelj, puty! Figyelj, rajta él a madár a fején.
4: Na, azt hiszem hajmosás lesz.
2: Ah, igen.
4: És beleszart a hajamba.
1: Mi? Várj! Mi van?
4: Ilyen a fészek.
1: Mi van? Elszáll, de visszajön.

0: Fia, három napig.
1: És tojást is rak.
0: Ti tudtátok, hogy a zöldkülök egyébként néha rászállnak a fejedre, és ott élnek 3-4 napig? Mi történik Varga Viktor univerzumában? Én ezt tudni akarom, ez nagyon tetszik.
1: Én eddig csak arról hallottam, hogy néha denevérek, azok beleakadhatnak a hajadba, legalábbis ez a városi legenda, nem tudom, hogy hány embernek akadt meg bele a denevér a hajába.
0: De várjál, ez nem beleakadt, ez napok óta ott él a madár a fején. Erre várjál, ez fokozódik. Ma reggel kinyitom az Instámat, hogy teljesen véletlen jönnek föl videók. És van egy énekes csaj, Szingviki.
2: Igen.
1: Igen.
0: Nem fogjátok ide, mit mondott.
3: Na.
1: Rászállt neki is.
0: Rászállt a fejemre egy harkány. Na, mondom, na jó, hagyjatok békén, mondom, gyereke, én értem, hogy ti kezdtek megőrülni, én még szeretnék valami józanság, de... És rászállt a fejére egy harkály. Hát oké, csak kiállok az erkére egy 5 perc, hát ha rászáll a fejemre egy harkály.
2: Ők együtt élnek?
0: Nem! Elkezdtek a harkályok rászállni emberek fejére Magyarországon, hírességek fejére. Mi történik a zöldküllőkkel?
3: Nálunk él harkály ott a Népfürdő utcánál, nem is egy, ugyanez a zöldküllő.
0: Szállt
3: hát
0: már a fejedre?
3: Hát majd úgy megyek, hogy szálljon. És akkor el fogom mesélni.
0: Keres egy másik videót, Zsül, ahol még ott ül a fején. Van a fogmosor, fél, ott ül a fején. Hát nem tudsz erőszakkal odarakni egy madarat.
3: De jó kisugárzása lehet, hogy
0: nézd, meditál, figyeld, a meditálósat. Ott meditál és figyeld.
3: De jó.
0: Figyeld. Hát ez... Ott ül a harkály a fején. Hát én ilyet még nem láttam.
1: Hát de nem lehet, hogy ilyen harkályokat lehet leasingelni, és most nagyot megy ezzel, hogy felrakod, hogy szerencsétlen féltetek.
0: Ómozik. Ómozik, vagy nem tudom, mit csinál egyébként, és figyeld, ott ül a madár a fején.
1: És a harkály alszik.
2: Szereti ezt a hangot. De
1: miért választ téged ki? Engem miért nem választ ki?
0: De miért nem ül a fejünkre egy harkály?
1: Nem, csak denevér rajok szállnak.
0: Tegnap egy keszeg ugrott a zsebben, bacire, de meg egy víziló ült az arcomra.
1: Na most nem tudom, hogy a Varga Viktort hívjuk, vagy az Orbán Zolit?
0: Én szerintem, hát nem, a Viktort.
1: Viktor.
0: Abszolút a Viktort. Tehát, hogy mindenképpen őt hívjuk. Rasta vitéz Varga Viktort. Csörkessük már meg, hogy mi ez a sztori, mert ez teljesen szürreális. De egy péntekre nekünk ez nagyon belefér. Tehát üldögélsz otthon, ő egy ilyen pajta, jurta, ugye? Tehát egy ilyen nagyon természetes, lakik a Duna mellett.
1: Valahol... Elöntötte a házát a víz.
0: Elöntötte a házát, hogy egy nagyon természet közeli, az egész házon látszik, hogy tényleg átjárja a szél, természet közeli, minden nagyon természetbarát. Na, de azért az nagyon ritka, hogy posztolsz valamit rá. Nekem mondjuk azért tetszik, mert nem az a hagyományos Insta poszt.
2: Hogy... Hát ez valóban.
0: Kicsimmel kevés... Párizsban, tudod. Igen. Tehát ebből azért láttunk nagyon sokat, de azért rászállt egy harkály a fejemre. Ez
2: meg rászart.
0: Igen, a fogmosás közben. Igen.
3: Nagyon jó lett a kisugárzása egyébként, mert azért a madár nagyon megérzi ezt. Tehát, hogy gondolod, milyen jó energiái lehetnek a Viktornak.
1: Hát,
3: biztos, hogy nagyon jó. Tudni,
0: hogy a madár megérzi az energiát?
3: Szerintem igen, megérzés. De... azért maradott, abszolút megérzi.
1: Eleve egy vadállat miért? Miért jön közel hozzád?
0: Hát, ez nagyon ritka, hogy beleszáll a fejedbe.
2: Nem lehet, gyerekek, hogy ott a rasztahajban van ennivaló.
3: Vagy
2: a kicsi pegeti. Viktor,
0: na vigyázz, milyen megkezdik, fönn van már? Fönn van már? Viktor, csáó, jó reggelt, hello!
4: Sziasztok, jó reggelt!
0: Nem van, figyelj, amikor először láttam, én azt hittem, hogy álmodom. Ez mondom, nagyon szürreális, ami veled történik.
4: Te, hát hogy... most képzeld el azt, hogy én mit élek meg akkor.
0: De várj,
1: ott van még?
0: Üldögéltél, és egyszer csak, vagy tényleg ott van még, vagy a máj elment, vagy mi van most?
4: Ez egy teljesen vadmadár, úgyhogy jön meg, megy.
1: Ja, néha megjelenik
4: magát. Ennél jobb állat nincs is, amit nem kell se eltetni, se foglalkozni vele, elintézi magát.
0: De mindjárt beszélünk arról, hogy közben aztán jöttek, mert el akarták vinni a madarat, hogy ez egy védett madár, és bekopogtak hozzád a nem tudom honnan, erről is mindjárt beszélünk, de hogy indult? Üldögéltél, gitároztál, zenéltél otthon, és ez csak rászállt a fejedre egy harkály?
4: Igazából megérkeztem haza, és a tavamon keresztül szoktam átul bemenni a házba, és ott a tóból ivott. És akkor megálltam, mert láttam, hogy gyönyörű szép, ilyen zöld, meg vörös színű kis állat, nem is nagyon láttam még ilyet. Tehát a harkályt már láttunk, de az nem így néz ki, úgyhogy nem is tudtam, hogy mi ő. És aztán leültem oda mellé, a tó másik oldalra, és akkor oda pattogott a kis lábacskáin, felugrott a kezemre, és akkor onnan meg is felraktam a fejemre, hogy mondom, mi lesz.
1: De mondtad neki, hogy tubi-tubi-tubi?
0: Igen, szórtál magot a fejedbe? Talált valamit a rasztákba? Egy 4-5 napi táplálékot? Semmit, nem?
4: Jézusom, minek néztek én ilyen?
0: Nem tudom, hát egy ilyen rasztahajba fel se tudja. Hát lehet, hogy komplett gabonaföld is benne
4: az
0: van.
4: Az én rasztahajom az annyira illatos és finom és tökéletes.
1: Lehet, hogy ezt tetszett meg neki.
0: Mennyit ült először a fejeden? Tehát, hogy mennyi
4: ahogy ráraktam a fejemre, onnantól kezdve majdnem 11-12 órán keresztül együtt voltunk, és ott ült, és nem akart elmozdulni.
0: De te közben jöttél, mentél, csináltad a dolgodat, igen, zenéltél, nem aha, tudom, lehúztad a WC-t.
4: Akkor jöttem haza valahonnan, kinnaludtam a pilisbe szerintem, vagy már nem tudom hol.
1: Nem lehet, hogy ott akadt bele?
4: És... nem.
0: Én nem lehet, hogy csak csapdába esett, megfogta a raszta az egyik lábát. 11 órát folyamatosan fészkelt a fejedbe.
4: Aha, és mondom, muszáj megfürdenem is, mert már erdőben nem fürdöttem. Most mit csináljak vele? Hát mondom, akkor ott marad a fejem, mert jó, de akkor már fölveszem. ilyen nincsen, és ott fürdöztem. Akkor zenélgetést is szerette. Akkor, amikor már este lett, akkor én kiengedtem, mert hát mondom, ez...
2: Ahogy fekszel le, igen, úgy, hogy van egy madár a fejed.
4: Hát egyébként lemászott, a hátamon ugrált. Addigra meg már annyira összehaverkodtunk, hogy már jött, ment, benne a jurtába is repkedett.
1: Van neve is?
4: Hát először Főnixnek akartam hívni, de aztán valaki mondta, hogy nagyon gagyi. Pedig igazából most újjászületéseim vannak, úgyhogy nem is véletlen, hogy... Hmm.
0: Figyelj, de várjad, és közben kopogott hozzád, valaki, valamilyen hatóság jött hozzád, hogy add vissza a madarat.
4: Hát ez az volt, hogy még vagy két napig jött-ment, elengedtem, aztán ja nem is, leventem a lupára, illetve a Lupa-szigethez.
0: Mindegy, igen.
4: És akkor ott elszállt.
0: Igen.
4: És azt gondoltam, hogy na jó, akkor ez ennyi volt, akkor viszlát. És visszamentem a házba, hazaföl, ott ült a kinti ágyamon.
0: Ne csinálj!
1: És elhozta a bolya haverját is.
0: Csinálj egy reggelit egy kis békönnel, és azt mondta, merre jártál kis gazdám?
1: Ez itt kelep!
0: Ők a haverjai, most már itt kempelünk nálad. Igen, tehát megint várt a madár téged, és akkor jött a hatóság hozzá, hogy add vissza a madarat.
4: Ez meg már tegnap volt, hát valamit ott bókláztam a lakóautónál, és akkor hallom, hogy nagy zsippel érkezik, két ilyen tagba szakadt fickó zöld ruhába, és hogy azonnal adjam ki a zöld küzöt. De tudod, ez a kontextus, hogy ez így megtörténik.
0: De kik, milyen hatóságtól jöttek, vagy kik voltak ők?
4: A Dunai-Poly Nemzeti Park vadőrei.
0: Hogy add vissza a madarat.
1: Látták, hát ez az egész
0: posztodat, az egész sztori nagyon szűrális. Ennek a hajába ül, egy madár, menjünk már ki hozzá, fogjul egy zöld küllőt. Hát ez nagyon jó, ez a sztori. És mit mondtál?
4: Hát mondtam, hogy én biztos nem adom ki. Azt mondja, hogy merem. Hát mondom, mert nincs itt. Ez egy vadmadár.
1: Lát valamit a fejemen?
0: Igen, látja, hogy ez a madár? Figyelj, ez nagyon durva.
4: Elment vadászni valószínűleg. Elmondtam, hogy én nem tartom fogva. Én is egy vadmadár vagyok, úgyhogy lélektársakra lehetünk egymásban, és ő jön, megy, dolgozik.
0: De két sávon mennyire lehet egy szüles? Figyelj, Józsikám, menjetek már Viktorhoz, ül a fején egy madár. Mi van? Ül a fején egy madár, de ezt mondom, ül a fején egy madár, menjetek ki hozzá, gyűjtsétek be a madár.
1: Mencsétek.
0: Aztán jöttünk a madárért. Ez teljesen szűrás ez a történet.
4: Nagyon, nagyon hülyeség az egész. Nem tudom egyébként, hogy most is feljelentett valaki, vagy most ők vették észre ezt a hatalmas hibát, amit elkövettem, hogy lett egy vadmadaram véletlenül.
2: Hát de ő választott téged. Igen, nem ejtetted fogjul.
4: Nem tudod, mi van ez a mai világa, hogy mindenki annyira okos, és mindenbe bele akar szólni.
0: Egyébként tényleg így van. Figyelj, arra van valamilyen ornitológiai, tehát biológiai magyarázat, hogy ők ezt miért csinálják? Csak mondom, hogy ma reggel talán a Szingvikit láttam.
4: Igen, én is láttam.
0: Nem követem, nem látom, földobta.
4: Ugyanez a küldet.
0: Szerintem a harkályos videó után beleszállt a hajába egy madár.
4: Ugyanilyen zöld küldő szállt neki.
0: De miért szállnak az emberek fejhez? Tudjuk?
1: Azért, mert a Gajdos lett a miniszter, és most már biztosan gondolszik.
0: Az Orbán Zoli lett a szóvivő, vagy van ennek valami magyarázata? Te ennek utána néztél?
4: Én csak annyit gondolok, hogy ezek ilyen tinédzser madarak, vagy ilyen épp most születtek nemrég, és hogy még nem vágják, hogy mi van.
1: És tetszel nekik?
0: Ja, hogy egyszerűen barátkoznak? Vagy hogy...
4: Aha, igen, hogy szerintem ők még nem félnek az embertől.
1: Nem lehet, hogy csak autogramot akar?
2: Igen, de hát ott vagy egy mozgó ember vagy, érted? Hát nem...
0: Igen, és zajongsz közzed. Én láttam, hogy jössz-mész ezzel a madárral. Tehát, hogy...
4: Igen.
1: Hát annyi zöldet.
0: Gyerekek, hát hozzánk is kijött a hatóság, igen, itt közben írek Annáik. Hozzánk is kijött a hatóság, úgy, hogy itt tartottuk Szotyit, és kijött a hatóság, mert állatkínzásért minket feljelentettek, és lemérték a ketreszet, hogy mekkora abban tartjuk a kis kaparó rovarunkat, vagy mi volt?
2: Aranyhörcsög. Kaparó rovar.
0: Figyelj, és most ha mész haza...
4: Kaparó rovar az aranyhörcsög.
0: Igen, vagy nem tudom, hogy a hörcsög.
4: Na, így nem csodálom, hogy kijöttek.
0: De nem érték a ketrecet. Hát figyelj, hogy két öltönyös csávó méregetnéd kín a ketrecet, mert megnézte, hogy Szotyit rossz körülmények között tartjuk. Teljes abszurdum egyébként. Teljes abszurdum.
1: Igen. Van a Hófehérkében az a jelenet, amikor elkezd énekelni, és így tudja, hogy közére szállnak így a madarak. Szinte láttam, hogy kinn áll a teraszon.
0: Figyelj, ez nagyon jó ez a sztori, és még van esély, hogy visszajön? Vagy ha hazamész, akkor az ott lesz?
1: Bro, mindjárt
4: igen,
1: jövök.
4: Mert már 3 napja ezt csinálja, hogy elszáll meg visszajön.
1: De mi a célja szerinted? Fészkelni fog?
4: Szerintem csak haver. Nem, ez kölyök.
0: Ja, hogy ő kicsi még, tehát ő csak egyszerűen haverkodik.
4: Igen.
0: Zseniális formák egyébként. Igen. Hát nézzétek meg a Viktor oldalát.
4: Másik madaram is most. Na, ugye nincsenek ablakaim, ezért de tök jó a fedés. Beköltöztek most a rozsdafarkúak, az már most fiókák vannak, üvölt az egész ház a csipogástól, ahogy hozza a mama a kukacokat, most tele vagyok siklókkal, úgyhogy valahogy az állatok tényleg felfedezték ilyen Noé bárkájának ezt a helyet, amit építettem kb. Nekik amúgy.
0: Zseniális. Hát figyelj, én azért sok celeb posztot láttam, de mondom, nem az a hagyományos, a kicsimmel Párizsban című.
2: Igen.
4: Hát nálam ilyen hülyeséget nem fogtam.
0: Tényleg, tehát ez teljesen.
1: Egy óriás kígyó beköltözött a katyámba is.
0: Teljesen szürreális.
4: Az már nagyon rég.
0: Igen.
4: Na jó, az, hogy állandóan ki akar költözni.
0: Vigyázz magadra, Viktor. Örülök, hogy beszéltünk meg, hogy ilyen korán elértünk. Köszi, hogy ilyen váratlanul tudtunk csörögni. Csáó, vigyázz magadra. Mindenképpen egy unikális jelenség azért ő önmagában ezzel a kinézettel az élő, a gondolataival, ahol lakik, ahogy él. Tehát Viktor azért egy ilyen nagyon érdekes fazon. Teljesen szürreális.
1: Biztos az van, amit Anna mond, hogy jók az energiái.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió egy le-

0: Részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A pünkösdi hosszú hétvégén is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dínópark. Veszprémi Állatkert. Minden nap nyitva.
3: Itt a lehetőség, hogy valóban kapcsolódjunk. Egy közös útról a nevetéseket és az együtt megélt kalandokat visszük haza. A Renault Symbioz akár 708 literes csomagterébe az emlékek mellé a táskák is beférnek. Fedezd fel tágas utastérrel, négyhengeres hibrid motorral, most 8,8 millió forintos kezdőáron. További részletek a Renault.hu-n vagy márka kereskedésünkben.
4: Kristóf Autóház Csorna, www.kristofautóház.hu.
5: Halogatja a fogászati kezelést a fájdalom vagy a költségek miatt? Ne tegye! A Soproni New Crown and Implant Centerben a legmodernebb technológia és szakértő gondoskodás várja. Jöjjön el egy teljesen ingyenes, kötelezettségmentes konzultációra, ráadásul most minden hónapban kisorsoljuk egy szerencsés paciensünknek egy implantátum árát. Foglaljon időpontot május végéig az ingyenes konzultációra. További információ a www.newcrown.eu oldalon.
6: Carson Koma, Well Hello, Ruzsa Magdi, Négyes Street, Horváth Tamás, Betonhofi, Lotfi Begi, Jamina. Tavaszáró Fesztivál Babót, május 29-30. A részletes programot keresd a Facebookon. Idén Babóton zárjuk a tavaszt.
7: Tibikém!
8: Ferikém, de jó, hogy jöttél! Nézd, ez itt a kert!
9: Kert? Ez? Nincs rendes térkő, se egy normális magaságyás.
8: Azért az nem két perc. Térkő, szállítás, szakember.
9: Húf, Bau, megvan? Lejjert térkövek készletről most azonnal elérhetőek az áruházban, akár házhoz szállítással. Sőt, még megbízható szakembert is ajánlanak hozzá.
8: Húf, Bau, na jó, így már más. Gyere, Feri!
9: Húf, Bau, Sopron. Sopron, Győri út 52.
10: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, tolóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
11: Hamarosan itt a nyár, a medence már készen áll. A Vatipool medence szaküzletben mindent megtalálsz a gondtalan medence szezonhoz. Mi összeállítjuk neked a tökéletes nyári vegyszercsomagot, és a medence takarító eszközök széles választékával is várunk. Vatipool medence szaküzlet, Sopron, Ágfalvi út 2/B.
12: Minden kedven kell egy medence.
13: Még mindig nem küldték az árajánlatot? Miért nem látogatsz el most a Pakohaus weboldalára? Ott azonnal láthatod a hőszivattyúk és klímák árait munkadíjjal együtt. Pakohaus, az AUX klímák és hőszivattyúk prémium partnere és a Panasonic hőszivattyúk akkreditált szervize. www.pacohaus.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
14: Ismét jelzett a szénmonoxid érzékelő. Pályázatot nyertek az óvodások. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Sopron van a Pesti Barnabás utcában egy társasházi lakásban jelzett a szénmonoxid érzékelő a közelmúltban. A tűzoltók kikísérték a lakót és kiszellőztették az ingatlant. A szolgáltató szakembere felülvizsgálatig kizárta a szolgáltatásból a lakást. A katasztrófa védelem arra figyelmeztet, hogy minden olyan készülék, amely nyílt lánggal működik, a mérgező gáz forrása lehet. Fontos biztosítani a levegő utánpótlást, ezért az időjárástól függetlenül is kiemelten fontos a lakóhelyiségek szellőztetése. Megnyerték a Légy te a jó példa országos kreatív gyerek pályázat legjobbak a jók között címét a Brennerbányai óvisok. A Virágoz és Prosperálj közhasznú alapítvány célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az egyre fontosabb társadalmi problémára, hogy már az óvodás és kisiskolás korosztályban is megjelennek az egymás bántására, kirekesztésére utaló tendenciák. A gyerekek rajzokon és kisfilmeken keresztül mutatták meg, hogyan tudnak jó példát mutatni saját környezetükben. Hatodik helyen fejezte be a női NB2-es bajnokságot a Sopron Egyetem labdarúgó csapata. Szabó Bence vezetőedző rádiónknak elmondta, hogy még tartanak az edzések, és az együttes tagjai csak június végétől kezdik meg a pihenést.
7: Június közepéig tartanak az edzések, főként az a célunk, hogy jó hangulatú edzéseink legyenek, minél több labda érintése, minél több játékkal, és a közösségi erőt is egy kicsit fejlesztjük, és utána lesz a lányoknak nyári szünet, ami idő alatt kapnak futómunkát, majd pedig július közepén állunk neki a felkészülési időszaknak. Bármikor van lehetőség csatlakozni hozzánk, próbálkozásra eljönni. Aki úgy gondolja, hogy szeretné kipróbálni magát, vagy újra szeretne aktívan futballozni, őt bármikor szívesen látjuk. Alapvetően igazolást most nem tervezünk. Szeretnénk hangsúlyt fektetni arra, hogy az utánpótlásunkban szereplő lányok kapjanak lehetőséget a felnőtt csapatba, és őket szeretnénk beintegrálni a felnőtt csapat keretébe.
3: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
14: Ma is nyárias időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog. A napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk az északi-északkeleti szél, délután a legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk. A gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás, ingadozás, szédülés és keringési problémák jelentkezhetnek.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
16: Több mint 2000 ember véleménye alapján derült ki, hogy melyik tesz alkat számít igazán vonzónak a nők és a férfiak szemében.
17: Mondta,
18: hogy egy kicsit pocakos.
17: Nagy pocakos.
16: Kutatás során figyelt, különböző testzsír százalékos a férfiakat és nőket bemutató képet mutattak a részvevőknek. Ki kellett választaniuk a legvonzóbb testalkatot.
17: A legvonzóbb testzsírt?
16: A legvonzóbb testzsírt. A közösségi oldalakon sokáig a szélsőségesen kigyúrt, vagy éppen a puhá pocakos férfit ezt számított divatosnak, de ez most megváltozott. Uh-huh. Ez most megváltozott. Jaj, jaj. Nézzük meg a kutatást. Női kutatás is született egyébként, és kiderült, hogy kit szeretünk mi a legjobban, és kinek örülünk a legjobban, ha a nőket nézzük, és a férfiak kit szeretnek a legjobban.
17: Köszönjétek, visszajük. Ne egyen zsíros, hogy jó nagy fej legyen.
16: Jó nagy fej legyen. Igen, szóval, hogy ez a helyzet, és az van, hát bajba vagyunk, Feri. Te nagyon nagy bajba vagyunk.
18: Igen?
17: Na.
18: Mert, hogy
16: igen, mert az eredmények alapján a nők többsége a körülbelül 15%-os testzsír százalékkal rendelkező férfiakat találta a legvonzóbbnak. Ez a testalkat, ez jobbról a második kép, hát el kell, hogy mondjam, hogy...
18: Na most várjál már, azt mondtad, hogy a kigyúrtnak vége. Hát ez kigyúrt.
17: Nagyon kigyúrt.
16: Erősen sportos, egészséges, de még nem kelti a túlzásba vitt izomépítés hatását.
18: Jó, ez? Hát a olyan képen... kocka hasa van a csávónak, hogy almát lehet rajta reszelni, ne szórakozz
17: már. Nálunk csak az néz ki, aki börtönbe szabadult.
16: Igen.
18: Igen, és 10 éve minden nap gyúr.
16: Mi van azzal a prekoncepció, hogy a nők szeretik a kicsit pocakosabb, kicsit...
18: Mackósabb. Megnyugtató apatest.
16: Ez akkor egy elmúló hóbort? Vagy egy nem hóbort, ez egy elmúló irányzat? Vagy időszak, hogy...
17: Ez úgy nézze rám, hogyha én ebben valaha játszottam volna ebben az iparágban, nem is értem.
16: Az én nézésem egy biológiai tényszerűség, hogy szemkontaktust tartok ebben a hírben, most nincs, nem azért nézek rátok, mert szemmel abuzálok.
17: Csak mert nézek.
16: Nem,
17: most csak nem látni akarok, most csak nézni.
16: Én most csak nézek, hogy beszélgessünk erről, nem vagytok ebbe benne. Nem, az jó azért egy kicsit, nehogy is.
17: Én nagyon szerettem, amikor fiatal voltam, és akkor még nem tudtam, hogy milyen csomagolásban milyen lélek rajlik, így van, akkor nekem nagyon vonzóak voltak az igazán vékony testalkat, ilyen cérna fiúk, ilyen nagyon magasak.
18: És aztán mit tudtál meg róluk?
17: Hogy nagyon alacsony a vérnyomásuk.
16: Hogy borzasztóan unalmasak.
17: Igen, amúgy általában az derült, hogy borzasztóan unalmasak, és hogy semmi közös nincsen bennük, tehát egy párkapcsolatban egy igazán magas ember fér bele, kettő nem.
16: Szóval gyerekek, akkor az van, hogy egy kicsit azért tényleg elmúlt az apukatest, és a nők elmennek abba az irányba, hogy elkezdett számítani a külső, hogy azért nem a pocakos aputest már. Ez egy friss kutatás, és a kutatók is azon gondolkoztak, hogy ők is azt hitték, hogy nagyjából a 20-25%-os pasik nyernek majd, mert hogy a nőknek nem feltétlen az a fontos, hogy te mennyire vagy kisportolva, hanem hogy legyen mit fognia, az a mackósabb férfi az
18: oda
16: úgy
18: lehet
16: az, oda lehet bújni, az úgy biztonságot kelt, és úgy azt a látszatot adja, hogy óvó, féltő és szerető.
17: De nem az a baj, hogy ezen a képen ugye itt ugyanaz a férfi ön különböző testzsír százalékokkal megjelenítve, hogy nem az a baj, hogy ez egy mexikói fickó.
16: De az is lehet egyébként, mi baj a mexikóiakkal.
17: Hát nem tudom, de...
18: Az a probléma ezzel a képpel, hogy a Magyarország férfiainak 95%-a a kép bal oldalán található.
16: Ő a 35%-os, ő a nagyon, ő a pocakos.
18: Hát ilyet nem találsz, hát ilyen 5 van Magyarországon, és ez 15% zsírtartalmú ez a csávó.
16: Az 15, és hát van még a 12,
18: azt mondanád, igen. Hogy semmi nincs benne.
17: Figyelj, én a tejfölből is csak a 20%-osat veszem meg.
18: Legyen minőség, legyen hát tartalom, igen. Legyen erő.
17: Íz.
16: Egyetértünk azzal, amit ír a hallgató, hogy a szarul kinéző nőknek tetszenek a pocakos pasik.
17: Na, ez hülye.
16: Ez nem így van.
18: Ez tök random
16: dolog. Egy csomó jó csajnak van, ducibb, pocakosabb pacsia.
17: Nagyon sok pénz a számláját.
16: Így van. És ők a goldigerek, így van.
17: Nem, amúgy szerintem ez egyáltalán, szerintem a nőknek amúgy teljesen őszintén nem annyira számít a külső. És ezt azért mondom nektek, mert rengeteg mindent láttam már, és a nők szerintem legtöbb esetben jól akarják érezni magukat, és...
16: Nektek kevésbé számít a külső?
17: Szerintem igen.
16: Legyen esze, intellektusan, legyen vele jó, legyen humora, mindegy, hogy duci vagy kisportolt.
17: Hát nem hiába született meg, hogy csak az a mondás, csak egy fokkal legyen szebb az ördögnél.
16: Igen?
18: A nagyon nagy kérdés az is, hogy hosszú távú vagy rövid távú beruházáson gondolkodunk.
16: Ez most nem pénztárca, nem hosszú távú, rövid távú, ez csak az, hogy nekem ez a típus jön be, mint nő, igen, én ezt szeretem. Tehát, hogy ki mire, igen, ki mit mond.
18: Az, hogy mondjuk elrabolnád a 15%-os férfit egy éjszakára kufirt, szólni, vagy egyébként életed végéig vele élsz. Lehet, hogyha ezt néznéd, a hosszú távot, azért mondtam, ott már nem lenne ez a fontos, ott inkább azt mondanák a csajok, hogy legyen izgalmas, legyen érdekes, nem?
17: De az van, hogy egy jól kinéző palival hazamenni egy éjszakás kalandra, nekem nem feltétlenül ez inkább fenyegető, tudod miért? Mert
18: veszélyesek?
17: Nem azért veszélyes.
16: Oda jön, kockása, hogy csak kevés a mellé.
18: Na ezt nem!
16: Hanem...
17: 60 felett van a pulzusom, hagyd el a házat! Nem az, hogyha nincs kapcsolódás, érted, és csak annyi az ő hozzáadott érték, hogy szép, és hazamész fel, az egy nagyon kellemetlen szituáció, hogy ott vagy egy ilyen nagyon random szép fiúval, hogy így...
18: Hát de jó, de ott tudjuk, de hogy miről szól, ha ez csak egyszer fordul el.
16: De mondjuk frusztrál egy olyan nőt, aki nincs ennyire kisportolva, tehát nem azért félnek a kevésbé jó csajok, egy nagyon kisportú, úgyse tudom megtartani, úgyis minden nő rámegy, úgyis kisportolt, szexi, tehát nem frusztrál egy kevésbé jó nőt, hogy mondjuk egy 15%-ossal van együtt, aki azért eléggé ki van pattintva.
17: Hát, és szerintem nem, mert a nők rögtön ránéznek egy ilyen kockás hasra, és azt mondják, úristen, hogy ennek mennyi ilyen keratin meg szarja lehet a konyhában.
16: Keratin, ne szeretlek,
17: az keratin. Kreatív, nem tudom.
16: A kreatív.
17: Nem fogom nézni azokat az ilyen 15 literes fehér és vödröket a konyha.
18: Tudod, mennyibe kerül a személyi edző?
17: Ezek már 8-kor alszanak, 2 óránként esznek. Én nem tudok több rist megfőzni. Alkalmatlan vagyok erre.
16: Szóval oké, neked nőként ijesztő a 15%.
17: Vagy hát azt mondod, ha nincs kapcsolódás, akkor nem tudok mit kezdeni azzal, hogy ezt...
16: És ha mondjuk van, jó arc, jó, mert dől belőle, hogy nagyokat nevetsz, hahotázol, hogy bruhaházol, muhaházol, iszonyat kapcsolódás van, és nagyon jó a teste.
17: Akkor már írok egy SMS Péternek, hogy sajnos itt most véget ért a közös utunk.
16: Igen, menjen amerre lát,
18: jó volt,
16: menjen amerre lát, kedves Péter.
17: Figyelj, egy nőt egy férfi meg tud nevettetni, és nem úgy, ahogy engem az előbb a folyosón valaki véletlenül megnevettetett kínomban, akkor az szerintem mindennél többet ér.
16: Oké, tehát akkor mi vagyunk az ösztönállatok, akiknek fontosabb, hogy a nő hogy néz ki, a nők meg magabiztosság, biztonságérzet.
18: Ne azt mondja a felmérés, hogy nekünk is a...
16: Na várjál, mondom a pasikat.
18: Csajokat.
16: Itt is meglepődtek a kutatók, és itt is elállt a szájuk, mert ugye mire gondoltak a pasiknál? Arra gondoltak a pasiknál, hogy ugye a 20-22%, és nyilván a jó csaj, jó forma, jó mell, jó, és az arra, hogy úgy ráböknek a férfiak, és nem, mert hogy kiderült, hogy a férfiaknál Szintén hasonlóan elmúlt a nagyon kisportolt nők szeretése, és az jött ki, hogy a 30%-os testzsír, vagyis a nem nagyon vékony, de nem is nagyon dundi, középen lévő, de már van mit rajta fogni, most próbálom a képet leírni, széles csípő, vaskosabb combok.
17: Egy olyan nőt nézünk, akik 20 évvel ezelőtt elítéltek volna kúros elhízásért, de most azt mondjuk rá, hogy gyönyörű. Ez egy átlagos testalkat.
18: Azt mondjuk rá, hogy gyönyörű.
16: A 30%-os nyert 2000 férfinál, és nem a 22%-os, és nagyon kevés szavazatot kapott a 20%-os, nagyon kisportolt, nagyon vékony, nagyon sportos női testalkat, és a középen álló, hát azért diszkréten dundi 30%-os testzsírral vitte el a legtöbb pasi szavazatát. Itt is van valami változás akkor. 2 vagy 3 ezer pasi nézte meg ezt a képet, és bökött, hogy neki melyik nő. Én meglepődtek a kutatók is, mert ők a 22-et vagy 20-at vártak, hogy egyértelműen a férfiak így döntenek. De nem így döntöttek.
18: Én ezen jobban meglepődöm, mint
16: szerintem
18: a másikon.
16: Is. Üresek azok a pasik, mert azt hiszik, a kinézetük miatt semmit sem kell tenni a nőért, legyen ápolt és jó humorérzéke, a kicsi pocak meg cuki. De nőknél jobban értem. Mi változott meg a férfiakból, hogy nem a 22% vagy a 20%?
18: Ez ugye, hogy? Azért mondom, hogy ez sokkal
17: ez
18: érdekesebb.
17: Szerintem teljes mértékben az evolúció miatt van így, mert mindenki tudja, senki nem akar éhezni ott egy 20%-os mellett, hanem azt mondja, hogy egy 30%-os az jó lehet az életvitele.
16: Tudod? Tehát ránéz a 20-as, azt mondja, biztos éhezik, finnyás, nem lehet fel egy jót kajálni.
17: Nem, azt mondom, hogy izé, hogy hazamész, kinyitod a hűtőt, és van benne egy darab camembert sajt, amit 2000-ben kapott valaki.
18: Plusz egy joghurt, az egy joghurt. Mindig kell, hogy legyen, meg saláta.
16: Fél doboz eper és egy pici prosecco.
17: Igen.
16: Azért ez, azt nevessük el.
17: Igen, és a 30%-nál ő meg megkérdezi tőled este, hogy nem kapunk be valamit, tudna.
16: Igen.
17: Azért az egy jobb életstílus, nem? Vagy... Igen. De amúgy tényleg nem tudom, szerintem valószínűleg, hogy téged nem vontak be a kutatásba, ezért alakult így ez a ez a szélsőséges szám.
18: Tudtad volna vinni?
16: Nem adom a 22%-ot meg a 20%-ot, tehát hogy azért nagyon kis...
18: Eladja, már 25-nél már sikítanál.
17: Szóval 25-nél te, 25-nél már izé, már felhívnál 112-t.
16: Úgy érzem, megint egy régi videóval támadtam. Úgy érzem, megint a múltamból szeretnétek elővenni valamit, de akkor 20 éves voltam, és egy nagyon nehéz gyerekkorból jöttem.
17: És rossz fizikai állapotban voltam, de azóta már elbírok bármivel.
16: De azóta még jobban puszítom az anyukat.
17: Figyeljetek, ez egy komoly feszültséget szül a stábban, amúgyhogy mindenki engem kia állandóan. De hogy ez...
16: Szóval úgy érzem, hogy ezt nem tudom betemetni nálatok, de most...
17: De már megint a betemetés, hogy...
16: nem adom. Figyelj, nézzek a 20%-os, az élete arról szól, hogy mennyi kalória, mit teszik, úgy eszik. A 45-35, meglepő nekem a 30% a pasiknál. Tehát ezért érdekes a kutatás, hogy valamilyen tendencia változik, aztán a kutatók egyébként, hogy elmúlt a nagyon kisportolt férfiak és nők világa, és hogy elmehetünk abba az irányból az evolúció alapján, egy kicsit megengedőbbek vagyunk a párunkkal, és más típust választunk, mint ami az utóbbi 50 évben, hogy sportolj, légy fiatalos, legyen kockasod, irányzat volt, és minden sportszergyártó ezt a képet, ezt az újságot, ezt a óriás plakátot nyomta.
18: Mert ha belegondoltak, ez az elmúlt 50 év terméke.
16: Ez az 50 év,
18: évezredeken keresztül ott van a Milói Vénusz, érted? Egy nő mindig azt üzente, hogy egészséges vagyok, alkalmas vagyok a gyerekszülésre.
17: Én szerettem a sorozatokat.
18: Én szerettem. Ez egy plusz, ez itt csak most jött. És egy idő, egy pár éve, jó, most már nem pár éve, azért 50 éve kezdett ez elterjedni, hogy akkor legyél sportos, legyél egészséges, legyél. És most ez mitől fordulna vissza?
16: Na, hát ez a kérdés. De egyébként maga az elhízás is, ha megnézze 60-as, 70-es évekbeli magyarországi képeket, vagy strandbeli képeket, azért mint jelenség nem volt. Tehát tönkrement a táplálkozásunk közben, nagyon durván.
17: Egyedül lettem volna kövér, akkor nem lehetek bele.
16: Gondolj, ott ülsz egy kis ütőtáskával, egy fekete
17: a 60-as években. Azt szoktam nézni, hogy ott állnak, tudod, ezek az ilyen, senki nem el nem hízott, meg jönnék a vízbe, azért a jövőből jöttem.
16: Nagyon durva, de ezt megnézed mindenhol a világban, hogy 60-as, 70-es években még maga ez a típusú borzasztóan durva, ez nem volt. Nem volt, tehát valami nagyon elállítódott azért az emberekben. Igen, azért arra szavaztak a férfiak, mert otthon volt a feleségük, és nem akartak otthon veszekedni.
17: Szép. De én szeretném megvédeni a gírhes nőtársaimat, hogy gyönyörűek vagyunk. Mindenki nagyon szép és kívánatos. Egyetlen dolgokra kodafél, ne legyen büdös. Szóval a lényeg, hogy
18: a...
16: Igen. a csúnya...
17: Minden mást meg tudok oldani, ti is tudjátok. Igen, és
16: figyeljetek, hogy én ilyen, ha csúnya büdi, akkor már bármilyen jól néztek. Igen.
17: Ennyi, a többi azt megoldódik.
16: Elvileg dekoratív szép lány vagyok, vagy voltam ezelőtt három gyerekkel, az igazi szép, jóképű férfiak sose tetszettek, sokkal jobban megrabad az, ha jó a tartása, intelligens, kedves és jó humora van, és jó volt vele a szex.
17: Így van.
16: Tehát erősíti meg a női hallgatókat, hogy nem a kinézet számít nektek elsősorban, míg mi inkább azért először a kinézet alapján döntünk.
17: Én szeretem a vonzóan csúnya férfiakat.
16: Vonzóan csúnya férfi... Hát,
18: de várjál, az ideál a Jeff Goldblum. Mm. Hát ő nem csúnya.
17: Nem. Ő nem csúnya, de ő sem egy tipikus szépség. Hát nagy gülű szemei van, meg horgas orra. Nagy magas, óriás kezekkel, jó illattal és semmis haja.
18: A horgas orra az mindent visz.
17: Amúgy jó a horgas orra, bírom a horgas orrat, igen.
16: Lady Gaga, tessék, mit mondtok róla? Nem egy tökéletes szépség, de nagyon-nagyon-nagyon elkapná. Zsivány, írja Gaga. Lady Gaga.
17: Igen, Lady Gaga nagyon jó.
18: Nagyon-nagyon-nagyon.
16: Nekem mindig a DiCaprio-nak a mozdulata ugrik be, amikor elmegy mögött az Oscar-gálán és csinál egyet, hogy ezzel így felnéz, tudod, hogy pedig... annyira genyó a DiCaprio, tudod, így. Whoopi Goldberg.
17: Azért ahhoz kell, szerintem, a hűzás.
18: Jó, igen.
16: Szerintem az már ott... az ínyenc kategória. Igen, Barbara Streisand.
17: Nagyon szép.
16: Igen,
18: nagyon az
16: szép.
18: Az orr.
16: Kicsit banja is.
18: Igen.
17: Nagyon szép, igen.
18: Igen.
16: Ugye?
17: Az első, az Ugly Pretty listán, az Adrien Brody. A filmnál.
16: Adrien Brody megvan, tudom, hogy így előttem van, hogy aha, ő kicsoda.
17: Igen, és ő
18: ott
17: sem.
18: Is nagyor.
16: Nagyor, ilyen kis fura, vékony, beesett, az mindig egy kicsit ilyen szomorú, ilyen... Igen,
17: felhúz a szemölökét,
16: ilyen... Igen, és kicsit ilyen szomorú igen. tekintet,
17: igen.
16: Ugye?
17: A második, aki viszont nagyon durván ugly pretty, és amúgy elkaptam volna, hogyha nem tudnám róla, hogy milyen dolgai vannak most, az a Nicolas Cage.
16: Merkeli Béla, csúnya, de szexi.
17: Én őt úgy látom, mint egy ilyen rajzfilm kóla. Rajzfilm kólának látom.
18: Jó, mi van a csajos listát
17: jó,
18: is
17: még hogy mondjam el, amit szerintem nagyon jó, Benedict Cumberbatch.
16: Hát ő egy, szerintem azért ő egy jó pali.
17: Ő egy jó pali, Benedict Cumberbatch. Úgy néz ki, mint egy gyík.
16: De valahogy én azt szeretem a filmjét, meg a sorozatot, amiben játszik. Összejönnék
17: egy szó nélkül, semmit, soha nem néznék rá csúnyán, de hogyha ha teljesen racionálisan ránézze az arcára, úgy
16: hát
17: néz
16: van
17: ki,
16: benne valami, nem?
17: Úgy néz
16: hát,
17: ki, felemelt egy követ, és ott alatt meglepődve ott ül egy gyík, és ő az. Tehát, hogy, konkrétan úgy néz ki. Okay. Na, nőknél?
16: Oké, nőknél ki van?
17: Akik vannak rajta, az első az a Whoopi Goldberg. Viszont aki nagyon érdekes név rajta, és egyetértek vele, az a Sarah Jessica Parker.
16: Aha. Oh, nekem is sose volt, nekem is sose volt. Még a ronda se szép kategória. Tehát, hogy...
17: Nagyon csinos. Nagyon csinos. Meg mindig lábújhegyen jár.
18: 30 kiló hát, az egész
17: ahogy
18: csaj.
17: Lehet, hogy amúgy a Sarah Jessica Parker a nőknek tetszik, nem a férfiaknak. Nem?
18: Hát nem tudom, én sose tudtam.
16: Rami Malek, ugye a Queen filmben volt a Freddy, meg egy csomó igen. filmen játszott. Benne van valami? Igen?
17: Igen, csak szerintem ő
16: aprócska.
17: Nem. Aprócska, meg szerintem ő meleg.
16: Aha.
17: És hogy ettől
16: én na, úgy, azért, ő is megkapta.
17: De nem azt mondom, hogy nem tud nekem vonzó lenni, mert tudom, hogy nem vagyok érdekes számára valamiért.
16: Aha.
17: Valami ott befogva.
16: Igen. Hagyj meg a földrajzi távolságokat. Kevin Bacon, hát ő az a klasszik, igen. Tehát az ugly, de jó. Azért a Kevin Bacon a pokoli leckében mennyire nagyon jó volt, te jó Isten, de jó az a film. Azt mondja, hogy Daniel Craig, mit mondunk rá?
18: Hát nem,
16: ő azért egy jó pali.
18: Képű csávó.
16: Aha.
17: Ő az, a, aki volt James Bond, ugye?
16: Igen, ő volt a James Bond, sokáig.
17: Neki is fura orra van. Amúgy Owen Wilson.
16: Owen Wilson, igen. Zsango Arpi?
17: Gyönyörű. Soha nem kérdőjelezném be, ő csak sima pretty.
16: Igen. Vörös szeplős lányok, vonzóak, írja valaki, igen. De ugye nem volt név nélkül. Csányi Sanyi színészre jött még nagyon sok szavazat, Vincent Cassel és Woody Harrelsonra is érkeztek női szavazatok, hogy ez a nem klasszik szép, de hogy úgy Mads Mikkelsen. Aha, most láttam tőle egy filmet. Egy jó régi filmet, a Vadászat című.
18: És tetszett?
16: Jó film. Már ugye a Mads Mikkelsen, hát nekem kevésbé. Nekem kisbabom.
17: Na, jó, akkor Seal. Tudjátok, akinek az arca...
18: Igen,
17: a
18: törzsi tetoválás.
16: Szerintem erre azok a csajok adtanak, akik szeretik, hogy van valamilyen Scarface. Nem ilyen sepphely, vágás, tetoválás az arcon.
17: Nekem neked taszító, bejön? Taszító a Seal az arca, nem azért, mert csúnya, hanem mindig fényes a bőre.
16: Aha.
17: Nem, mindig fényesen van, nem tudom, miért csinálják ezt, mindig vakszolja. Fényes a bőre, és ebből arra vagy az van, hogy nagyon izzadékony, vagy pedig az van, hogy valami tesz az arcára, ami szerintem nem való neki.
16: Szent Király Alexander, lehet, hogy csak kognitív diszonanci miatt írja egy hallgató, utálsz valadik, de közben nagyon.
17: Ez a hét szex.
16: Alexander egyébként sok jött, tehát, hogy a nem jó csaj, de mégis van benne valami kategóriában. Azt mondja, hogy Kilian Murphy, rá is nagyon sok, Jeff Goldblum is megérkezett.
17: Szálljatok le az uramról!
16: Michael Madsen és Rodney Mark is befutott, de Rodney Mark azért jó, tehát ő nem az ugly, de pretty kategória. Nem,
17: nem? Egy abszolút pretty face, tehát őnek egy ilyen kis izé, egy ilyen...
16: kedves, jóképű, gyúr, tehát hogy ő igen, igen.
17: Jack Nicholson!
16: Mi van vele?
17: Ő fiatalon, nem is fiatal, ilyen 50-es éveiben szerintem.
18: Összeborzoltad
17: volt? Kopaszodó, lepukkant, rossz fiú, teljes, szerintem nagyon durva. Kivel járt Angelina Jolie, amikor még miért összett a Brad Pitt-tel?
16: Az Angelina Jolie kivel járt a Billy Bob Thornton-nal?
17: Billy Bob Thornton, tessék.
16: Bocsánat, hogy ezt is tudom. Ja?
18: Elég jó vagy.
16: Hogy? Honnan jönnek ezek csak így elő?
17: Van egy külön tekervényed erre.
16: Igen.
17: Na, de hogy izé, hogy tök érdekes, nem? Hogy szerintem a Billy Bob Thornton-ban is valami nagyon vonzó.
16: Pedig de aztán... ő is az ugly, de pretty.
17: Hát szerintem nagyon vékony, tehát ijesztően vékony, és az arcában van valami végtelen gonoszság, ami miatt haza kell kísérnie.
16: Oké, mondod még ilyet, aki ugly, de pretty, és ott a Cher. Tehát ő nem ez a klasszik kategória? Nem igazán Cher, jó csaj. Jó csaj?
18: De... igen? Hát most már ugye 70 fölött van, de szerintem így 50-60-ig egész jól tartotta magát. Neki is nagy az orra, de ő szép csaj.
17: Összem szép, de ő úgy szép, hogy így tudod néznéd, de mondjuk haza nem vinnéd.
15: És akkor egy rövid szünet,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timbersport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timbersport World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
1: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: A Lucky Strike promóció a Casino Sopronban. Május 29-én izgalmas sorsolásokkal, szuper hangulattal és összesen 5000 euró értékű nyereménnyel várunk. Addig gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is, hogy minél nagyobb esélyed legyen. Pénteken pedig a belépésed is egy sorsjegyet ér. Casino Sopron. A szerencse csak rád vár.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
7: További részletek Cherry Sopron márka kereskedésünkben, Carnet Fortop Kft. Győri út 40.
8: 2026-ban ismét a színpadon egy ikonikus hang ismerős történetekkel, Zorán. Május 29-e Sopron, Novomatic Arena. Jegyek online gag.jegy.hu.
9: Ne a konyhába teljen a vasárnap délelőtt. Bízd a főzést a Harkai Fröccs teraszra. Vasárnapi svédasztalos ebéd két turnusban, korlátlan fogyasztással, csak 5990 forintért.
10: Csak 5990 forintért.
11: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltönygyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
12: Költözne? Hova? Lignova!
13: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
14: Halogatja a fogászati kezelést a fájdalom vagy a költségek miatt? Ne tegye! A Soproni New Crown and Implant Centerben a legmodernebb technológia és szakértő gondoskodás várja. Jöjjön el egy teljesen ingyenes, kötelezettségmentes konzultációra. Ráadásul most minden hónapban kisorsoljuk egy szerencsés paciensünknek egy implantátum árát. Foglaljon időpontot május végéig az ingyenes konzultációra. További információ a www.newcrown.eu oldalon.
15: Még mindig nem küldték az árajánlatot? Miért nem látogatsz el most a Pakohaus weboldalára? Ott azonnal láthatod a hőszivattyúk és klímák árait munkadíjjal együtt. Pakohaus, az AUX klímák és hőszivattyúk prémium partnere és a Panasonic hőszivattyúk akkreditált szervize. www.pacohaus.hu.
16: Hívd Sopron legzöldebb taxiát, az Alpok taxit. 0699-666-666. Alpok taxi. 6x6. Akire mindig számíthat.
0: Reklámot hallottak.
4: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
17: Idén is megszervezték a virágosztást. 50 milliós fejlesztés a Varrodában. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.

0: 90 éves kilátó továbbra is biztonságosan és még szebb környezetben fogadhassa a kirándulókat. A felújítás ideje alatt bizonyos munkafázisok során biztonsági okokból a kilátó ideiglenesen zárva tart. A tanulmányi erdőgazdaság azt kéri, hogy indulás előtt tájékozódjanak aktuális felületeiken a nyitvatartásról. Megnyerték a Légy te a jó példa országos kreatív gyerek pályázat legjobbak a jók között címét a Brennerbányai óvisok. A Virágozz és Prosperálj közhasznú alapítvány célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az egyre fontosabb társadalmi problémára, hogy már az óvodás és kisiskolás korosztályban is megjelennek az egymás bántására, kirekesztésére utaló tendenciák. A gyerekek rajzokon és kisfilmeken keresztül mutatták meg, hogyan tudnak jó példát mutatni saját környezetükben. A Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT saját forrásból új irodaházat alakított ki Rajtok-Mozsajon a síkvidéki erdészet számára. Az új létesítmény korszerű, fenntartható és hatékony munkakörnyezetet biztosít az egység dolgozóinak. Közel 50 millió forintos fejlesztés valósult meg a Sopron Kőhidai Kft. Varrodájában. A modernizációnak köszönhetően megduplázódott a foglalkoztatott fogvatartottak száma, és már több mint 40-en dolgoznak az üzemben egy műszakban. Többeket az elfoglaltság ösztönöz a munkavégzésre, emellett pedig új ismeretekre is szert tehetnek. A ruházatokat teljes egészében a fogvatartottak készítik el. A Varrodában előállított termékekből látják el az ország egész területén található büntetés végrehajtási intézményeket.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
0: Ma továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők. Csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk, az északi-északkeleti szél, délután pedig 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Frontatás nem várható, a fokozódó melegedés fogja meghatározni a humán meteorológiai helyzetet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: keresik a James Bondnak a legújabb szereplőjét. Hogy ki legyen a James Bond? Na tessék, tippeljünk akkor egyet, hogy a mostani politikai túlkorrekt PC, nem is tudom milyen világban, szerintetek ki lesz az új James Bond?
1: Szerintem, ha James Bondot kéne az országból választani, akkor ez legyen, figyeljetek, figyelem, ide figyelj, szemkontaktus, figyelj, mondom, figyelj, rám
0: nézel. Tudom, kit fogsz mondani, igen.
1: Friderikus Sándor.
0: Jaj, de nem rászámítottam.
2: Meglettél.
1: Nem látjátok magatok előtt, hogy rázva, nem keverve.
0: Hát de, azt mondjuk pont igen.
2: Rázva, nem keverve.
0: De nem is színészre gondolok, hanem hogy tényleg, tehát hogy szerintetek mi, én, nekem van tippem, de akkor nézzük meg, ázsiai, fekete, nő, transz, fehér férfi, tehát mi lesz, mit fog szimbolizálni az új James Bond? Mit mondtok? Szerintem nem az hagyományos
2: biztos, angol... Hogy nem, biztos, hogy nem fehér férfi, azt is.
0: Sean Connery, Pierce Brosnan, Craig David, kik voltak még?
1: Craig David.
0: Vagy nem Craig David, az egy énekes.
2: Daniel Craig. Craig David.
1: Nick Carter.
0: Justin Timberlake. Nem, várj, tehát ki volt? Kezdtük, ki volt az első James Bondunk?
2: Sean Connery.
0: Volt egy, akinek sose jut eszembe a nevembe. Sosem nem jött eszembe, ugye Pierce Brosnan, Sean Connery, Daniel Craig.
2: Roger Moore is volt.
0: És van még Timothy Dalton. De jó vagyok!
2: Timothy Dalton.
0: És
2: George.
1: Borzasztó lesz.
2: George
1: Lazenby.
2: Mi? Megvan ez nektek? George Lazenby?
0: Igen.
2: Sose tudtam.
0: Nem, Daniel Craig volt az utolsó.
1: Daniel Craig David, ez pedig Stolandes volt a magyar hangja.
2: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton.
0: Hát Lazenby hamar kieshetett, az senkinek nincs. Timothy Dalton, Pierce Brosnan.
1: Nekem a Pierce Brosnan volt az igazi.
0: Oké, én azt mondom, a Pierce Brosnan nagyon szerint, Daniel Craigből egyet se láttam, én a Roger Moore-t is szerettem.
2: Én a Sean-t is.
0: Sean is jó.
1: Jaj, persze, hazafelé húz.
0: De akkor felnőtt, fehér, angol szász, elegáns, középkorú férfi volt eddig a James Bond. Most hol tart a világ, hogy szerintetek ki lesz a James Bond? Neki mondjon egy tippet, és megjegyezzük, és aztán, ha kiderül, akkor visszahallgatjuk.
2: Angliai lesz, de bevándorló.
0: Igen?
2: Vagy bevándorló gyermeke.
0: Szír.
2: Szerintem nem a fekete, szerintem a színesbőrű fekete. Én arra
1: Michelle tippelek. Obama?
0: Tehát feka.

0: Igen.
1: Fekete.
0: Fekete.
1: Csoki.
0: Igen.
1: Jó, tehát van egy tipünk.
2: Tudod még valami? Várjuk. Várjuk türelmesen. Nézzük, milyen szavakat ismersz még.
1: Ez a csúsztál, most te csúsztál, mi nem csúszunk veled. Ezzel most te akarsz.
0: Hallgatjuk.
1: Jó, tehát azt mondod, hogy egy fekete ember lesz az új James Bond, mert hogy akkor már ugye amerikai színészek is mindig minden filmben kell, hogy legyen egy fekete, de már csak akit elütnek meg megvernek, hanem most már ugye
0: főszereplő.
1: Tehát te feketét
0: mondasz. De nagyon fontos, hogy angol. Érted? Tehát, hogy már vagy ott született, vagy állampolgárságot kapod, de angol. Legyen, és egyébként a csajt mondta Eszter, és nem elvetendő.
1: Ja, tehát akkor várj, akkor te csajt mondasz. Tehát szerinted női James Bondunk lesz, az egységegyenlőség, a nők, és a feminizmus, és a Me Too, és a
2: De
1: Me Too.
2: De angolnak kell lennie mindenképpen
1: az amerikai. Nem. Csak hogy szerinted inkább
2: jó,
1: ilyen típus.
2: Szerintem legyen Melissa McCarthy.
1: Ja, te konkrétan nőt is mondasz
2: igen,
1: hozzá.
2: Igen, hogy legyen, egyszerűen nő lesz. Igen.
1: De mi nem Conchita Wurst akkor? Tehát, hogy,
2: nagyon sokan írják Idris Elbát, amit szerintem egy jó befutónak gondolhatunk.
1: Add be Idris Elbát, légy, nekem Idris nincs bennem. Jó, tehát akkor a női vonalon vagy. Szerintem női
2: Idris
1: Elba,
2: ad neked egy melba kockát, ha úgy van.
1: Majd, kisem,
0: csak nézd rá. Hát ő nem is nő.
2: Nem.
0: Hát na, akkor az egy naliás fekete férfi. Legyen.
2: Igen, de ő nagyon-nagyon vonzó és férfi.
0: És tehát angol.
1: Van egy, de várjál, most
0: angol
1: van egy feketénk, és van egy férfink, eddig így állunk?
0: Nem, van egy fekete férfink,
2: férfink van és, aha. Azért?
0: És van egy nőnk.
1: Tehát akkor egy fekete és egy nő.
0: Igen,
1: aha.
0: De a nő nem lesz jó a Melissa McCarthy.
1: De nem is, nekem most nem az kell, hogy ki játsza, ja, hanem hogy hova jut el az őrület, amiben vagyunk, hogy ugye már akarják, hogy a sztereotípiákkal menjen szembe, hogy nem játszhatja ezt, nem sajátíthatja ki ezt a szerepet egy fehér, angol vagy amerikai férfi, mert James Bond, de James Bond egyébként az volt, James Bond már a regényekben is egy olyan ügynök volt, aki egyébként angol, és magas, és jóképű, és ez így van, de ezt is átírják, ezzel is leszámolnak, tehát akkor fekete férfi és nőt mondtok.
2: Igen, aha. De jogosan teszik fel a kérdést a hallgatók, hogy miért ezzel foglalkozunk, miért nem azzal, hogy ki lesz a következő Linda?
1: Ez is nagyon fontos. Ez is nagyon fontos.
0: Azt kizárjuk, hogy az LMBTQ...
1: Hogy egy transz,
0: vagy egy meleg, vagy bárki.
1: Én most már látva a mesék átírását, meg látva ezt az őrületet, meg ez az egész tényleg pszichót, amiben vagyunk, nem zárom ki. Tehát tényleg nem zárom ki, hogy adnak kicsit önmaga komikájá, vagy önmaga paródiájá válna a sorozat, de hány mese vált már önmaga paródiájával azért, mert olyan főszereplőt adtak. Tehát a kis Hablányt is játszottam már tényleg, fekete nő, meg nem tudom. Tehát láttál már sok őrületet ebbe a pszichóba.
2: Nem tudom, hogy miről beszélsz pontosan, de én elhatárolódom, és igen, Feri, szerintem menjünk haza. Balázs most egyedül szeretném beszélgetni a nézőkkel, és szerintem jól fogod érezni magad. És várnak a demokrata barátaid, de lehet, hogy hallom.
1: Úgy vártam, hogy én mennem kell. Már kipipáltátok a két legjobb típusát.
2: A leges, legfontosabb az.
0: A nőként akkor borul a James Bond is. Érted?
2: De miért? Az amerikaiaknál lehet James Size.
0: Igen, a nő. Igen. Na, de ez egy angol.
2: Mindegy, a másik pedig szerintem az, hogy egy jó színész nem határoz meg sem az etnikuma, sem pedig a szexuális hovatartozása, hanem egy jó színész az eljátszik bármit, és itt az a lényeg, hogy jó színész legyen.
0: Igen, de itt nem a színészi kvalitások kellenek hozzá, hanem hogy,
2: egy bajusz?
0: Hogy ikonikusan a James Bond szerepe az egy fehér férfi. Így lett megírva.
1: Így lett kitalálva.
0: Lehet
1: igen.
0: Rajta változtatni, de nem biztos, hogy ez most előnyére
1: ez,
0: válik,
1: hogy
0: érted?
1: Ezzel kell, nem merjük azt fölvállalni.
0: Igen, hogy ő legyen az,
1: igen, ez egy karakter a regényekben, filmekben, könyvben így létezett, 100 éve így létezik. Igen. Merjünk ugyanazok maradni, és ne feküdjünk egy őrületet. Hogyha nem játssz el egy fekete férfi a James Bondot, akkor az már, nem tudom, akkor valamilyen...
2: Nekem az a bajom ezzel az egész gondolatmenettel, hogy olyan fajta tudatosságot teszünk ebbe bele, amiben nem biztos, hogy szükség van. Mert szerintem a legtöbbször egy jó szerep az úgy ragad magával, hogy jön egy rettenetes jó színészi játék, és azt mondod, hogy akármennyire szürreális, akkor ezt így elhiszem.
1: De nyilván. Ha egy fekete férfit igen, választanak, azt azért választják, mert ott van egy...
0: Igen.
2: Mi baj, ott van Balázs? Megint volt az a szülésed.
1: Ez az hozzáállás, hogy felvetted azt, hogy legyen egy fekete férfi James Bond, és azt mondják, hogy na nézd a rasszistát. Nem kérdezhetem én meg, hogy nekem a James Bond az egy fehér, angol, egy ötönyös...
0: Egy csajozós, egy nagyon elegáns.
2: Jó, akkor legyen Jimmy Bond, és akkor legyen a magyar rím.
1: Jimmy Bond, oké. Legyen egy fekete félszemű transzkerekeszékes törpe. Tessék, na?
2: Tessék, rezve, nem keverve.
1: Erről egyébként most nagy dilemmázás, még nagy társadalmi párbeszéd.
2: Mi dilemmázunk?
1: Nem, a szakma.
0: Szerintem ez megint a túlgurítása ennek a labdának.
1: Na, igen, tehát hogy, hófehérkét se játssza el egy fekete nő, érted? Mert ne játssza el. Tehát, hogy, mert ő hófehérke, ő egy fehér, fehér bőrű. De ne, te félreérted. Hát ez most tökön félreérted. Azért, mert, na itt rossz a megvilágítás. Aki megkérdez egy ilyet, hát ez nagy baj. Aki megkérdez egy ilyet, az egyből rasszista. Nem, ez nem így van.
2: Hogy nem lenne egy csuki a fejedem.
1: De most
2: egy kicsit könnyebbé tenni ezt a beszélgetést.
1: Én elmondom neked, hogy állok a játszótéren, és homokozom, te meg pakolsz fel egy csúszdára, és le akarsz rajta tolni. Miközben én tök békésen homokozom a banyamat, nem, homokozom, ahol ott szart egy kutya.
2: Nem, te állsz a homokozó szél, és nagyon-nagyon furcsa szemmel nézve az idegen gyerekeket.
1: Nem, nem így van. Hát, szóval, érted, nézek a hófehérkét is. A Disney berendelte a hófehérke élőszereplés adaptációját, és egy fekete színésznőt választotta. Mert a Disney annyira PC, és annyira nem tudom, mi érted, hogy akkor oda... Miért játszál a hófehérkét? Miért?
0: És hogy fogják hívni akkor őt?
1: Mi lesz?
0: Nem hívhatod így.
2: Annyi mindenre beszélhetnénk.
1: Nem is érted.
2: 3 millió hallgatják ezt a rádiót, és te ezt a döntést hoztad meg.
1: Te szülye! De most az, hogy 3 millió hallgatják ezt a rádiót, és én hoztam meg ezt a döntést, hogy a szám, hogy ne... Hát most akkor én ezt vállalom.
2: Vagy egész életedben szarszakot fogsz írni.
1: Ez is a játék része. Vagy ilyen leszek minden nap, mint Bayer Zsolt az Echo TV-n, vagy pedig az lesz, hogy szarszagot érzek egész életemben. Szerinted miért tolom ezt ennyire, mert nem akarom szarszagú lenni egész életemben.
2: Nincs egy szerkesztő ennek a műsornak, hogy valami...
1: Igen, valaki. A hófehérke lesz a korom sötétke.
0: Na, tessék.
1: Nagyon szeretem. Jó, oké, tehát akkor szerinted ki lesz a James Bond? Nő, fekete, ázsiai vagy transz? Én mondom akkor az ázsiai, tessék. Találnak egy ázsiai színészt, bevállom az ázsiai.
0: És szerintem most kis áltozások lesznek, még nem jön a nő, most még férfi lesz, de színes bőrű fekete.
1: Színes bőrű, van egy női tipünk, van egy ázsiaink, Zsül, viszed a transz tippet?
3: Mit visz? Conchita Wurst.
1: Conchita, te a szélsőséges oldalon vagy.
2: Szerintem egy közepes temető házi macska fogja játszani.
1: Valaki azt írja, hogy én már most szarszagot érzek. A játék, örök életedre elveszed a szaglásodat, vagy szarszagú leszel, de te nem érzed. Ugye ezen polemizáltunk, ez így kapcsolódik ide.
2: Srácok, egyszer egy dokumentumfilmes csapat elkísérne minket csak egy hétre, hogy történik ez a műsor szerkesztését. Jaj, nagyon szeretnétek ezt az egészet.
1: Fontos, a gyerekek, a Disney most rendelte be a hófehérke élő szereplős adaptációját. Hát mi van? Érted? Mi van? Istenem. Hát mi történik itt?
2: A legjobb az egészben az, hogy Anna mered maga elé a monitor.
0: Hogy úgy fogunk ebből beszofot.
1: Igaza van.
2: Nem fogok megszólalni, mert rohad ez a világ. Tudod, rohad ez a világ.
1: Igaza van. Elindult.
2: Mi a véleményed erre a témáról?
4: Amikor a meg kell kérem változtatni a 10 kicsi néger című könyvnek a
1: Agatha
4: Christie-t, akkor miről beszélünk? Mereven nézek magam elé este.
1: Mindjárt megfullad, miért?
4: Hát ez...
1: Érted, 10 kicsi néger, és nem
4: 2020-ban az unokája döntött úgy...
0: Hogy ne legyen ez a könyv.
4: Hogy ne tegyék a nagyit indexre. Érted, hogy itt tart a világ. Azt írta meg, hogy 10 kicsi néger. Nem lehet. A Helikon könyvkiadó már úgy adja ki nálunk is, hogy nem ez a címe.
1: Élet ez így.
0: Hát is tökre igazad van.
4: Az Oscar díj odaítélésén milyen kritériumok vannak? Meg kell felelni a PC világban.
1: Van egy PC kritérium.
4: Akkor hol van a művészi szabadságod?
1: Így van.
4: Hát milyen kritérium? Ott is, amit felsoroltatok, annak kell megfelelni. Jó, ha nincsen benne ez, meg az, meg amaz, akkor nem nevezheted az Oscar-díjra a filmet.
1: Így van. Jó, ezért kértem a tippeket. Ez körülbelül 2 hónap múlva kiderül. A fekete férfi vezet, a nő a második, Zsülnek a Conchita tripje az befutó lehet, de
4: legyen
1: itt tartunk James Bond.
4: Legyen egy Jason Momoa.
1: Egyébként a Momoa nem is rossz, nem is rossz James Bond karakter.
4: Az azért sok dolognak megfelel a világ szempontjából.
1: Állítanak most így a kopia Whitney Houston dokufilmet, egy fehér férfi játszom.
4: Így van, így van. Jaj, de emlékezünk, amikor a J.K. Rowlingot szétszették, amiatt, hogy azt mondta, igen. hogy...
1: Ő azt mondta, hogy neki az a nő, aki menstruál. Mondott egy ilyet. Hát figyelj,
4: nem rosszaságból mondta.
1: Szétszették.
4: Elnevezték róla az iskolát, levették a nevét. Megkurcolták, ledarálták őt gyakorlatilag.
2: Krúcius átkot szórtak rá.
1: Igen, el akar, igen, igen, el akarták égetni, hogy kimondta, mondta, hogy mondott? Neki az a nő, a nő, és azt mondta, hogy neki
4: és ezt nem mondhatja el?
1: Hát meglincselték.
4: Meg, pontosan.
1: Konkrétan évekig parkolópályára tették, most már újra ír, meg rehabilitálták talán, meg visszajött ebből, de hogy ő se értette, hogy ezzel mi a baj.
2: Visszadták neki a kis klaviatúráját?
4: Visszadták
1: a kis afroki kenecskével, most már újra ütögethetje a Harry Potter.
2: Istenem.
1: Na jó van. Oké, gyerekek, hát...
2: Köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Ha ez az utolsó műsor volt, akkor öröm volt önökkel egy fedélzeten szolgálni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1

0: Stadium X.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Mastergood támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A pünkösdi hosszú hétvégén is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dínópark. Veszprémi Állatkert. Minden nap nyitva.
4: A Soproni Boppája idén is fantasztikus gyereknapi ajándékkal készül. Május 31-én vasárnap féláron bobozhatnak a 3 és 14 év közötti gyerekek 10-től 19 óráig. Ingyenes arcfestés kicsiknek és nagyoknak. Vár a Soproni Boppája. Megközelíthető a Tercia Hubertus felől.
5: Ne a konyhába teljen a vasárnap délelőtt. Bízd a főzést a Harkai Fröccs teraszra. Vasárnapi svédasztalos ebéd két turnusban, korlátlan fogyasztással, csak 5.990 forintért.
6: Csak 5.990 forintért.
7: Carson Koma, Well Hello, Rúzsa Magdi, Négyes Street, Horváth Tamás, Betonhofi, Lotfi Begi, Jamina. Tavaszáró fesztivál Babót, május 29-30. A részletes programot keresd a Facebookon. Idén Babóton zárjuk a tavaszt.
8: Zavarja a szomszéd? Intim közegre vágyik? Építkezik? A kerítés telepítést bízza a Bomára. Minőségi 2D és 3D utcafronti kerítések, kapuk, kiegészítők, verhetetlen áron, azonnal, raktárról és a szállítással sem kell bajlódnia.
4: Boma kerítés megoldások Sopron, Sonfalvi út 2, www.bomakerítés.hu.
9: Az AI tud verset érni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
10: Carnet Fortop Sopron, Győri út 40, www.fortop.hu.
11: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk Sopronban, házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanálételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra www.fakanálételfutár.hu.
12: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre, hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
13: Váratlan kiadás, sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpont egyeztetéssel akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron aranyát. Magyar utca 2.
14: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi,

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, Balázsék extra pillanatai után pedig most már a Rádió 1-es zenéké lesz a főszerep. Üdv mindenkinek, nagyon kellemes pünkös vasárnap délelőttöt a mikrofonnál Kismárti, és most már csak órák kérdése, és indul az év bulia, a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Ezt az órát Accent dalával kezdtük, ezt a dalt egyébként élőben hallhatjuk majd ma, hiszen Accent is ott lesz a nemzetközi sztárjaink között, ahogy a Switch Disco, Sam Felt és Cyril is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, már csak pár óra, és indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkból. Remélem, hogy nagyon sok mindenkivel találkozhatunk majd, a hallgatóinkkal. Érkeznek a nemzetközi sztárok Budapestre. Na de, hogy mit csinálnak mindeközben a Rádió 1-es DJ-k? Hogyan készülődnek? Nem sokára felhívok valakit élő adásban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timbersport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timbersport World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével várjuk vásárlóinkat. Egyedi igények és rendelés esetén is állunk ügyfeleink szolgálatára. Minden, ami nyílászáró és árnyékolás technika. www.rbfnyilászárókft.hu.
6: Napsütés az arcodon, friss fűt kávé illata a levegőben, egy szelet házi készítésű sütemény és egy incsiklandó fagylalt kehely, ami minden kanállal a nyarat idézi. Ginónál minden pillanat rólad szól. A krémes cappuccinóról, a nagymama receptje alapján készült süteményekről és a hűsítő fagylalt kejhekről, amiknek lehetetlen ellenállni. Kapcsolódj ki Ginónál, ahol édes a lazítás. Gino cukrászda, Sopron, Mediterráno üzletház.
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
8: Carnet for Top Sopron, Győri út 40, www.fortop.hu.
9: Tibikém!
10: Ferikém, de jó, hogy jöttél! Nézd, ez itt a kert!
11: Kert? Ez? Nincs rendes térkő, se egy normális magaságyás.
10: Azért az nem 2 perc. Térkő, szállítás, szakember!
11: Uff, Bau! Megvan? Lejjert térkövek készletről most azonnal elérhetőek az áruházban, akár házhoz szállítással. Sőt, még megbízható szakembert is ajánlanak hozzá.
10: Uff, Bau! Na jó, így már más. Gyere, Feri!
11: Hufbau Sopron. Sopron, Győri út 52.
12: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tetők. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
13: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás. Csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat és választhatok 3 egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó, Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
14: Ha kedvező áron kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. 2D és 3D kerítésrendszerek, drótfonatok, vadhálók, gondozásmentes és alumínium kerítés lécek forgalmazása és telepítése. Komplett ajtók készletről, továbbá egyedi méretű kapuk gyártását is vállaljuk. Minőség és 35 éves tapasztalat. Ne feledje, ha kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy fél 11 után járunk egy kicsivel, és hát a világ sztárjai már úton vannak a Budapest Park felé, sokan szerintem még csak úgy Magyarország felé, még meg se érkeztek Budapestre, hogy arra gondoltam Rádió 1-es, hogy így fel fogok hívni minden órában egy Rádió 1-es DJ-t, hogy velük mi a helyzet, és tárcsázom a Regál Lilit. Ébren vannak már ilyenkor a DJ-t? Alszanak még? A kis éjszakai élőlények ők, nem?
1: Hello!
0: És felvette. A DJ-k ilyenkor már ébren vannak. Szia Lili, Kis Márti, Rádió 1.
1: Szia Márti, hát én már ezzel készülök a bulira.
0: Na persze, fogadjunk, hogy most keltél fel, fél 11 után.
1: Nem olyan rég, mert tegnap is éjszakáztam, viszont fejben már tényleg készülök. Külön fellépőszettem lesz, külön ruha készül. Fú, elképesztően várom tényleg most már az estét.
0: És akkor már megvan a playlisted, és megvan, hogy miket fogsz játszani, hogy ránézel a közönségre, hogy az első sorban, szerintem ők annak örülnének, hogy...
1: Minden közönség más, és szerintem úgy lehet a legjobb bulit csinálni, hogyha az adott közönséghez próbálod a szettedet igazítani, úgyhogy én így tervezek.
0: Na fiasztod, hogy kik után fogsz fellépni? Nézem itt a line-upot, a Cookie fog kezdeni, ugye ez minden évben is szokott lenni, aztán Beggy Diszkosi, Accent, Metzger Vicky, Samfelt, Yamina, Speech Disco, és utána jössz te. A Cyril előtt.
1: Igen, a két világsztár között, ami egy óriási megtiszteltetés, ez egy nagyon nagy feladat, úgyhogy igyekszem a lehető legjobb szettet vinni.
0: Tavaly találkoztál valakivel, így a nemzetközi sztárok közül? Volt valamilyen harmadik típusú találkozási élményed?
1: Persze, mindig ott vannak a backstage-ben, és általában nagyon-nagyon jó fejek. Egy külön nagy élmény, hogy például egyszer a Good Boys odajött hozzám, hogy nagyon tetszett nekik a szett, amit játszottam, úgyhogy általában nagyon jó fejek szoktak lenni.
0: Ezt fogod játszani? Bibi Rexa, New Religion?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Igaz is lehet.
0: Hogy egy mémet idézek, jó találgatást és tippelgetést.
1: Igen.
0: 5 óra után kiderül. Majd Lili, veled is találkozunk, akkor nem sokára. Hagylak itt készülődni, meg kisütni, kivasalni a hajad, meg ilyenek. Akkor hamarosan találkozunk a Budapest Parkban. Puszi!
1: Így van, sziasztok!

0: A Budapest Parkban, hiszen 5 órakor kapcsoljuk a külső helyszínünket, a Rádió 1 születésnapi fesztivált, Rádió 1-esek. Találkozunk nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vállalkozásához megbízható partner kell az utakon. Most itt a lehetőség. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek már nettó 6 millió 410 ezer forint plusz áfától. Ráadásul integrált szerviz csomaggal akár 4 évig vagy 120 ezer kilométeren át gondtalanul használhatja az új kis haszongépjárművét. Látogasson el a soproni Mercedes-Benz márka kereskedésünkbe a Győri út 44-be, hétköznap reggel 8-tól délután fél 5-ig, szombaton 12 óráig. Mercedes-Benz Citan. Első osztályú megoldás a legigényesebb szállítási feladatokhoz is.
3: Carson Koma, Well Hello, Rúzsa Magdi, Négyes Street, Horváth Tamás, Betonhofi, Lotfi Beki, Jamina. Tavaszáró Fesztivál Babót, május 29-30. A részletes programot keresd a Facebookon. Idén Babóton zárjuk a tavaszt.
4: Halogatja a fogászati kezelést a fájdalom vagy a költségek miatt? Ne tegye! A soproni New Crown and Implant Centerben a legmodernebb technológia és szakértő gondoskodás várja. Jöjjön el egy teljesen ingyenes, kötelezettségmentes konzultációra. Ráadásul most minden hónapban kisorsoljuk egy szerencsés paciensünknek egy implantátum árát. Foglaljon időpontot május végéig az ingyenes konzultációra. További információ a www.newcrown.eu oldalon.
5: Hívd Sopron legzöldebb taxiát, az Alpok Taxit. 0999 666 666. Alpok Taxi 6x6. Akire mindig számíthat.
2: Váratlan kiadás, sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpontegyeztetéssel akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron aranyát. Magyar utca 2.
6: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
7: Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megnyerték a Legyél te a jó példa országos kreatív gyerekpályázat legjobbak a jók között címét a Brenner bányai óvisok. Az volt a cél, hogy felhívják a figyelmet, már óvodás és kisiskolás korban is megjelennek az egymás bántására, kirekesztésére utaló tendenciák. Közel 50 millió forintos fejlesztés valósult meg a Sopron-Kőhidai Kft. Varrodájában. A modernizációnak köszönhetően megduplázódott a foglalkoztatott fogvatartottak száma, és már több mint 40-en dolgoznak az üzemben egy műszakban.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
7: Ma is a napsütésé lesz a fő szerep, csak kisebb fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg. Délután a legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza. A tökéletes, könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a fesztiválra készülődéshez is. Végre mondhatjuk, hogy ma indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál, pont 5 órakor, és egyébként az élő közvetítésünk is akkor kezdődik a weben és a Rádió 1 összes frekvenciáján. Jönnek a nemzetközi szupersztárok, Switch Disco, Accent, Sam Felt, Cyril, és hát a Rádió 1-es DJ-k is. Az előző órában már rácsörögtem Regál Lilire, hogy milyen hangulatban készülődik, mert mindenki nagyon izgatott. Ebben az órában is felhívok egy Rádió 1-es DJ-t. Ki legyen? Ha mondjuk a Jamina, megkérdezem, mit csinál.

0: Titanic at the Disco, High Hopes, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Na hát óriás diszkó lesz itt ma, kérem szépen, a Budapest Parkban, Rádió Egy születésnapi fesztivál, és hát úgy döntöttem, hogy rácsörgök a DJ-nkre, hogy mit csinálnak, mennyire készülnek már a mai napra.
1: Igen, tessék.
0: Hát Jamina, szia, itt a Rádió Egy, Kismárti.
1: Nem volt meg a számod, jó reggelt. Hány figyelj, óra van Kismárti, ne arra gudja.
0: Kérdez, hogy hallanak most a Rádió Egyesek, és most nem ilyen privátba beszélgetünk, Jamikám. Köszönöm szépen mindenkinek. Jó, ezt betudom annak, hogy ilyen kis éjszakai élőlények vagytok, DJ-k, ugye?
1: Hát igen, vasárnap délelőtt hány óra lehet ilyenkor, reggel értem haza.
0: De akkor te engem soha nem hallasz adásban, miről maradsz tele? Hát élet az ilyen?
1: Úristen, nem, hát azért eltoltam magam. Igen. Nem, hát ne haragudj, valóban. Na, lehetne figyelj, máskor is neked a műsorod, mert ezt a DJ-t nem hallják.
0: Na hát ez nagyon szomorú, ez
1: ilyenkor
0: a most szembesültünk. Készülsz már a ma estére? Csak mindenkit felhívok szépen, hogy tud-e róla, hogy jelenés van a Budapest Parkban.
1: Mindenki hogy örülhet, hogy te 11-kor ma felhívsz minket. Igen, szóval persze, abszolút, ugye most ez így hosszú hétvége, vasárnap nem szoktunk fellépni, de hát ma nagy nap van. Szerintem mindenki, ezt mindenki nevében mondhatom, hogy készülünk, mint az állat. Azért ennyi ember előtt meg végre nem az éterben vagyunk, ugye, hanem húsvér közönségünk van, és az a Rádió Egy közönsége. Én erre minden évben kifejezetten készülök. Külön ruhát tervezek ilyenkor, hogy miben megyek. Azért ugye ezt nem minden alkalommal tesszük meg, és ilyenkor azért tök jó smink, tök jó ruha, meg hát nyilván az a szett, amit játszani fogunk, azért arra is időt kell ilyenkor szánni, meg hát ugye világsztárok előtt után fogok fellépni, úgyhogy még durvább a helyzet.
0: Nagyon más adrenalin, amikor nem csak egy klubban vagytok, hanem tényleg egy ilyen nagy fesztivál színpadon?
1: Hát hogyna, persze, azért ott egyrészt elveszettnek érzem magam, az be kell azt a színpadot olyankor tölteni energiával, mozgással, tánccal akár, ami tőlünk telik, és igen, azért egy ekkora közönséget koordinálni, hozzájuk beszélni, teljesen más.
0: Igen, és egy világsztár után lépsz a színpadra, ugye este 7 körül jön majd Sam Felt, és az ő DJ-szettje után, Jamina, a mi kutyán kölyke.
1: Igen, Senyóba leszek, képzeld, Sam Felt és Sziszkóék között. Tökre durva, mert talán így még nem is léptem fel soha, pedig 12 éve a zenélek már, de ilyen még nem történt, úgyhogy ezért is egy kicsit be vagyok tojva, azért szerintem ez egy tök nagy teher. Hát ez Sam Felt után és Sziszkó előtt.
0: Szintlépés lesz, Jamikám, akkor találkozunk nem sokára, délután.
1: Jó vagy, jó körbehívogatás
0: hát
1: neked,
0: Márti,
1: köszönöm, hogy felkeltettél, és további szép délután nektek, és találkozunk a hallgatókkal, puszi mindenkinek.
0: Puszi!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

like it when you take control, yeah.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára találkozunk Rádió 1-esek a Budapest Parkban. Ki az, aki ott lesz? 0620-311-111. Hát Dori és az anyukája biztosan írták, hogy 100 halombattáról indulnak nem sokára. Hú, ott vigyázzatok a nyulakkal. Jobbra futnak, aztán balra jönnek be.

0: Sirius, Stenfeld, Switch Disco, Accent, Rádió 1-es DJ-k. Találkozunk nem sokára. És itt van Ábel, halló!
1: Halló! Jelenleg készítem elő a tanuláshoz szükséges dolgaimat.
0: Ó, nagyon precíz vagy.
1: Köszönöm szépen.
0: Mit fogsz tanulni, Ábel?
1: Mai nap matematikát, földrajzot, holnap pedig irodalmat.
0: Istenem, én lettem volna ilyen tudatos a te korodban. És kinek üzensz most?
1: Az egyik győri barátomnak, Hall Tamásnak.
0: Mit csinál a Hall Tamás?
1: Jelenleg horgászik az apukájával.
0: Hát mi más csinálhatna Hall Tamás, mint horgászik éppen? Ábel, jó tanulás neked. Remélem, egy picit azért így lazítasz is majd a hétvégén, és köszönjük, hogy itt vagy velünk.
1: Én

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
5: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
6: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
4: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: A pünkösdi hosszú hétvégén is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dínópark. Veszprémi Állatkert. Minden nap nyitva.
8: Amere én járok, arra bámul a világ.
9: Carson Koma, Well Hello, Rúzsa Magdi, Négyes Street, Horváth Tamás, Betonhofi, Lotfi Begi, Jamina. Tavaszzáró fesztivál Babót, május 29-30. A részletes programot keresd a Facebookon. Idén Babóton zárjuk a tavaszt.
10: 2026-ban ismét a színpadon. Egy ikonikus hang, ismerős történetekkel. Zorán. Május 29-e Sopron, Novomatic Arena. Jegyek online, gag.jegy.hu.
11: Itt a tavasz, ideje formába lendülni, az ízekkel is. A Badahús kínálatában mindent megtalálsz ehhez. Prémium hortobágyi angusmarha, GMO-mentes csirkemell, édesvízi és tengeri halak, garnéla és sok más különlegesség. Tiszta alapanyagok, prémium minőség. Bada, amikor számít, mi kerül a tányérra. Tudj meg többet a badahús.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
12: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger megy.
12: Rádió 1.
13: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

nagyon szuper vasárnap délutánt megkezdtük. Ez már a Délemix, itt a 94.1 Rádió 1-en, a stúdióban pedig innentől Suvert Krisztián. És hát hozom az igazi mai slágereket még hozzá mixben. Hard Like Mine, ezzel folytatjuk most. Közben pedig, ha lenne bármilyen info, az SMS Viber 23 111 111.

0: Ez a Daily Mix, itt a 94.1 Rádió Egyen programajánlóval folytatjuk. Negyedik ötvös táncgála lesz a Petőfi Színházban, méghozzá 29-én, azaz jövő héten pénteken. És ugyancsak pénteken lesz a Zorán koncert a Novomatic Arénában. Minden további info a weben. Ha mennénk, jó szórakozást!
1: A programajánló támogatta a Lignova.

0: Ez volt a DMX, itt a 94.1 Rádió 1-en. Viszont igazi mai slágerekből nem lesz hiány a következő 60 percben sem, sőt, infók is lesznek Dögivel, ugyanis startol az Agora. Aki teheti, tartson velünk. Én viszont ennyi voltam mára, Schubert Krisztán most Libben. Én köszönöm szépen a figyelmet, legközelebb a jövő héten jövök. Találkozom majd akkor is. Ciao, ciao!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A pünkösdi hosszú hétvégén is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dínópark. Veszprémi Állatkert. Minden nap nyitva.
4: A Lucky Strike promóció a Casino Sopronban. Május 29-én izgalmas sorsolásokkal, szuper hangulattal és összesen 5000 euró értékű nyereménnyel várunk. Addig gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is, hogy minél nagyobb esélyed legyen. Pénteken pedig a belépésed is egy sorsjegyet ér. Casino Sopron. A szerencse csak rád vár.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
6: További részletek Cherry Sopron márka kereskedésünkben, Carnet Fortop Kft. Győri út 40.
7: Tibikém!
8: Ferikém, de jó, hogy jöttél! Nézd, ez itt a kert!
9: Kert? Ez? Nincs rendes térkő, se egy normális magaságyás.
8: Azért az nem 2 perc. Térkő, szállítás, szakember.
9: Húf, Bau, megvan? Lejjert térkövek készletről most azonnal elérhetőek az áruházban, akár házhoz szállítással. Sőt, még megbízható szakembert is ajánlanak hozzá.
8: Húf, Bau, na jó, így már más. Gyere, Feri!
9: Húf, Bau, Sopron. Sopron, Győri út 52.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Rádió
2: 1! A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista. Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
10: Köszönöm a hallgatókat, 2026. május 24-én vasárnap 13 órakor ez az Agora, 94.1 Rádió egy helyi közéleti magazinja, mikrofonnál Lakosi Gabriella. Nézzük, hogy miről lesz szó a mai műsorban. Első helyezést ért el a Szavári Országos Történelem verseny döntőjében, Bencsik Dávid, vele beszélgetünk.
11: Úgy érzem, amikor tanulom a történelmet, hogy nem is magában tanulom, hanem hogy élvezet, amit akkor csinálok, hogy gyorsan meg tudom jegyezni a dolgokat.
10: Visi András, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnökségi tagja lesz a vendégünk.
12: Szervezett túrákat az úgynevezett Tekerje a Zöldben programon keresztül lehet bekapcsolódni.
10: Továbbá szó lesz a Soproni Meteorológiai Állomás történetéről, egy soproni egyház zenei formációról és a külföldi utazásokról is. Ez az Agora, jó rádiózás, Sopron!

0: Agóra. Agóra, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Bencsik Dávid, a Soproni Széchenyi István gimnázium tanulója első helyezést ért el a Szabári Országos Történelem verseny döntőjében. A felkészítő tanárnővel, Horváth Mária Violettával és Bencsik Dáviddal beszélgetünk.
2: 30 éve indították el a versenyt. Több kategóriája van a versenynek. Van általános iskolai kategória, 7.-8. osztálynak külön, és a középiskolások közül a 9.-10. osztálynak. Tehát valójában a legrangosabb versenynek lehet mondani, és azért kis OKTV-nek mondják, mert 11-től kezdenek igazából OKTV-zni a diákok, és nagyon sok diák itt alapozza meg a tudást. Most jelenleg a 9. évfolyamon az ókor történelemre, középkor történelemre fókuszált a versenykiírás.
3: Hogy Dávidra esett a választás?
2: Dávid ebben a tanévben érkezett a 9. B osztályba. Egy nagyon kedves, befogadó osztály, és már az első pillanattól kezdve érezte a társaknak a szeretetét, a gondoskodását, hogy beszélgessenek vele, ne érezze magát idegennek, és én már mindjárt az első órán megtudtam, mert nagy versenyzők vannak ebben az osztályban, hogy a Dávidnak múltja van a történelem versenyzésben, ugyanis az általános iskolai kategóriában tavaly a harmadik helyezést ért el.
3: Mit szeretsz annyira a történelemben, Dávid, meséld el nekem.
4: Már kiskorom óta tart a szeretet a történelemmel. Nagyon szeretek tanulni történelmet, és úgy érzem, amikor tanulom a történelmet, hogy nem is magában tanulom, hanem hogy élvezet, amit akkor csinálok, hogy gyorsan meg tudom jegyezni a dolgokat, amikor történelmet olvasok, mert érdekel egyszerűen.
3: Azért mesélj arról, hogy konkrétan erre a versenyre hogy tudtál készülni, hiszen elég széles történelmi korszakot kellett áttekinteni, és hát pontosan nyilván nem kaptál fogózkodókat, hogy mi is lesz majd a döntőben.
4: Igen, hát ugye az első forduló, az iskolai forduló, ott még kisebb volt maga a témakör, az még januárban volt az első forduló, úgyhogy oda még nem kellett annyira sokat tanulnunk, de a tanárnővel fokoztuk folyamatosan a tanulást, egyre többet készüljünk, hiszen tudtuk, hogy ha meg lesz az iskolai forduló, akkor a megyeire kell tanulni, és hogyha meg lesz a megyei forduló, akkor a döntőre, és ezt szépen fokozatosan felépítettük a témaköröket egymásra, építettük, és hál' Istennek volt időm az iskola mellett tanulni. Bár kosárlabdázok a Soproni sportiskolánban, de most a döntő előtt lesérültem, keresztszakműtétem volt, keresztszakszakadásom, így most nagyobb energiát tudtam fektetni az iskola mellett a tanulásra, készülésre.
3: De azért gondolom, hogy szárnyakat adott neked ez a siker,
4: ugye? Igen, nagyon, nagyon örültem neki, hogy sikerült elérnünk ezt az eredményt a tanárnővel, hiszen tavaly harmadik lettem, úgyhogy vágytunk arra a tanárnővel, hogy elhozzuk az első helyezést, illetve amiatt is nagy dolog volt, hogy elhoztuk, mert tanárnőnek már ez az utolsó éve lesz, úgyhogy ezt kitűztük célul, hogy legalábbis én, hogy megnyerjem ezt a tanárnőnek, és hogy szép befejezésre legyen.
3: Hú, hát ez egészen megható pillanat ennek a beszélgetésnek, még engem is meghatott, hát még szerintem a tanárnőt, mert egy pálya lezárását, egy fantasztikus pálya lezárását ennél jobban megkoronázni, azt gondolom, hogy nem is lehet. Egyetértesz velem?
2: Egyetértek, igen, és tulajdonképp a lezárásban még az is szép, hogy ilyen tanulóval, mert a Dávidnak nem csak a történelmi ismeretei és az arra való törekvése, hogy minél többet tudjon, az kiemelkedő, hanem emberileg is. Az osztályban nagyon szeretik a gyerekek, nagyon könnyen teremt barátságot, és én csak a legek legén tudok beszélni róla, mind emberileg, mind pedig a tudás szempontjából. Az a ritka egyéniség, akinél a kettő olyan maximálisan összepasszol, hogy tényleg ez nagyon ritkaság számba megy.
3: Akkor azt lehet mondani, hogy a közös munkát nagyon jól értéketek meg mindketten.
2: Igen. Ez soha nem volt olyan, hogy valami probléma lett volna. Nagyon sokszor, amikor beteg volt a Dávid, tehát lábadozott, akkor Teams-en keresztül tartottuk a kapcsolatot, meg, és mondta, hogy ennyi időt tud ülni, mert a lába miatt sokat kell még pihennie, akkor azt betartottuk, de soha nem volt olyan, hogy most nincs kedve, nem érzem jól magam, ő mindent beletett. És én épp ezért, tehát olyan fantasztikus tanítványnak élem meg a vele való kapcsolatot, hogy ez, hála Istennek, voltak az életemben ilyenek, és például itt van ez a sérülés, tehát ami mellett ő küzdött. Volt egy tanítványom, aki OKTV-s döntős volt, neki készsérülése volt a Szalai Barnabásnak, és én úgy éreztem, hogy a második fordulóban nem is szabadna elmenni, nehogy elmozduljon a keze. Nem, ő már a kórházban tanult. Tehát azért hála Istennek vannak ilyen Dávid típusok.
3: Na de egy picikét, hogyha visszatérünk a versenyre, akkor beszéljünk arról, hogy mi az, ami a leginkább inspirált ebben a versenyben, mi az, amit útravalóként a leginkább elviszel magaddal.
4: Nagyon vártam a versenynek a döntőjét, hiszen ugye két részből áll, egy írásbeli részből és egy szóbeli részből. Az írásbeli részt sikeresen tudtam teljesíteni, mert hogy hasonlóak voltak a feladatok, mint az első és a második fordulóban, így már ismert feladattípussal néztünk szembe. Ezután jött a másnap, ugye két napra volt felosztva a döntő, ugye egy pénteki nap az írásbeli rész, egy szombat délötti napon pedig a szóbeli rész volt megtartva, és nagyon vártam a szóbelit, mert az elmúlt években még nem ment annyira jól a szóbeli előadás készségem, és hál' Istennek most sikerült a legjobbat kihoznom magamból. Témákat lehetett választani a szóbelin, mikor bevittek minket a felkészülőterembe, és már tudtam a beszélti katonánővel, hogy melyik témakört fogom választani, mert az nagyon kézen feküdt nekem most. Ebben az időszakban így ki tudtam azt a témát választani. Ez volt a szakirodalom is, az arab világ térnyerése, és erről kellett gazdasági szempontokat ismertetni, és úgy gondoltam, hogy ha ez a téma ott van, akkor én ezt fogom választani, és kiválasztottam, és szóbeli, mondhatni, gördülékenyen ment, és 80-ból 74 pontot sikerült elérnem a tanárnőnek köszönhetően, illetve a felkészülésemnek köszönhetően.
3: Milyen érzés volt, amikor ugye elmondták Dávid nevét, hogy ő lett az első?
2: Hát fantasztikus érzés volt. Az anyukájával beszéltük, hogy bent lesz az első háromban, az milyen szép eredmény lesz. És akkor több B-betűs név is szerepelt, és még a második betű is megegyezett a Dávid nevével, no, és akkor nem őt mondták, és eljutottak a harmadikig. És akkor már tudtuk, hogy vagy második, vagy első, és amikor a másodikat mondják, hát utána az az igazi megható, és nagyon-nagyon örültünk.
3: Adódik a kérdést mindezek után, tudom, hogy még nagyon fiatal vagy, és nagy reményekkel teli, mégis van előtted egy olyan jövőkép, hogy milyen területen, milyen szakmában éreznéd magad igazán otthonosan most per pillanat?
4: Hát így most nem tudok még megnevezni, még nincs jövőképem, de sok mindent szeretek, úgyhogy még szerintem még egy-két év kell az érésre arra, hogy el tudjam dönteni, hogy mifelé, vagy sport felé esetleg, vagy a tanulásban milyen szakma felé irányulok majd.
3: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
4: Mi köszönjük.
2: Mi is köszönjük.

0: Agóra. Agóra, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Nyitott szemmel a 94.1 Rádió egy közéleti műsorában most egy aktualitással folytatjuk. Elindult a kerékpáros szezon a Nyugat-Dunántúlon. Visi Andrással, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnökségi tagjával beszélgetünk a helyi kerékpáros útvonalakról.
2: 2 évvel ezelőtt került megépítésre Sopronból Harka irányába, illetve Harkáról Kópháza és Nagyszent irányába egy új kerékpárút, ami erdészeti, erdei utaknak a felfűzéséből, illetve a településeken belül új szakaszoknak a kijelöléséből állt. Ez egy nagyon jó körtúrává szervezhető, tehát hogyha az ember Sopronból elindul, és Harka, Kópháza, Nagyszent érintésével akár a Fertőpartra is le tud gurulni, ebből akár 40 kilométeres túrakört is össze lehet hozni. Ami egy különlegesség és újdonság itt a térségünkben, hogy a 2 nemzeti park között, tehát a Fertőhanság Nemzeti Park és a Nacionálpark Neusiedlersee-Zeewinkel között egy új kerékpáros útvonal került átadásra. Ennek az átadója szombaton volt a Zigsee mellett. Az osztrák oldalon közel 160 km került kijelölésre, már meglévő kerékpárutaknak a kitáblázása. A magyar oldalon pedig körülbelül 50 kilométeres kerékpáros kör kerül kitáblázásra. Erre még egy picit várni kell, mert az ősszel fog elkészülni, de egy különleges kínálat, egy különleges program lesz. Mindazoknak, akik már a fertőkört ismerik és szívesen járják, nekik egy alternatív új kör megoldás lehetséges olyan szempontból, hogy természeti környezetben, tehát hogy kevésbé beépített környezetben a Nemzeti Park által revitalizált területek, Oslihany térsége járható be a kerékpárút során.
3: Milyen távolságot kell itt megtenni, elsősorban kinek ajánlanád ezt?
2: Alapvetőleg nem a gyorsan közlekedőknek ajánljuk ezt a kerékpárutat, inkább a szemlélődőknek. Egyrészt azért, mert az utaknak a nagy része az nem aszfaltozott, hanem murvás, kavicsos erdészeti feltáróút. Ezeken nem lehet gyorsan haladni, és a belassult tempó által próbáljuk a környezetre, a természetre való fókuszálást előtérbe helyezni. A természetkedvelők, a természet iránt nyitottak, ezek lehetnek családok, illetve az idősebb generáció számára is ajánljuk, akik e-bike-kal közlekednek. Néhány 10 kilométeres szakaszokat is meg lehet tenni, de 2-3 nap alatt az egész térséget lehet járni. Nagyon fontos eleme ennek a projektnek, hogy a térségi kerékpáros barát szolgáltatók bevonásra kerültek a tervezésbe és a megvalósításba. Tehát, hogyha valaki útra kell, akkor már lássa a kommunikációs felületeken, az útvonal leírásában, hogy hova érdemes betélni, illetve hol érdemes megszállni, mivel hogy ezek a szolgáltatók úgymond az egész terméknek a hordozói.
3: Hol járhatnak utána azok, akik érdeklődnek, és esetleg akár már most a hétvégén kipróbálnák ennek a kerékpárútnak egy-egy szakaszát?
2: Egyelőre még csak az osztrák oldalon elérhető ezzel kapcsolatban információ, tehát a burgenland.info-n lehet utána nézni az útvonalon, hogy merre halad ez az MP1-es Nacionálpark Radweg Nemzeti Park kerékpárút. A magyar oldalnak a fejlesztése még folyamatban van, tehát ott ősszel várható majd az átadó, illetve a kommunikációs felületek is akkor jelennek meg, de addig is nyugodtan lehet használni ezt az útvonalat.
3: Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnökségi tagjaként és itt a térség koordinátoraként sok-sok ilyen hasonló fejlesztésben vettél részt aktívan, és több vezetett, szervezett túrát is vezettek, bár elsősorban ezekkel a kitáblázásokkal, kerékpáros útvonal kialakításokkal inkább arra vennétek rá a lakosságot, hogy induljanak bátran útnak és fedezzék fel a térséget, de hogyha mégis szervezett útra vágyna valaki, akkor van-e mostanában erre lehetőség?
2: Szervezett túrákat az úgynevezett Tekerje Zöldben programon keresztül lehet bekapcsolódni. Ez a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetségnek egy ilyen kezdeményezés, hogy mindazok, akik nyitottak térségi kerékpártúrák szervezésére, van adottságuk, illetve erre, hogy túrákat szervezzenek, őket felkérjük, vagy a szervezet felkéri, hogy ilyen túrákat készítsenek elő, valósítsanak meg. Ezen túl, amit még figyelmébe ajánlanék, az május 30-án a kistérség által a soproni kistérségben kápolnákat összefűző kápolnák útja kezdeményezés. Ennek több térségi település a kezdeményezője, többek között a Sopronkövesd, sopronkövesdi polgármester úr is a szervező csapatnak a tagja. Érdemes az interneten utána nézni.
3: Ez milyen csatlakozni. Településeket érint egyébként ez a túra?
2: Ezek a soproni járásnak, úgymond a délkeleti részén levő települések, tehát Sopronkövesd, Lövő, Zsira, Gyalóka, ezeket a településeket és az ott lévő kápolnákat, templomokat járják végig a túrázók.
3: Hogy látod, rendszeres és aktív kerékpárosként mi térségünk nagyon gazdag látnivalókban, akár kulturális, akár természeti kincsekre gondolhatunk, hogyha néhány konkrét túrát vagy konkrét útvonalat kellene ajánlanod, és egy ide érkezik valaki, és például téged kérdez, akkor mit ajánlasz elsősorban?
2: Én a közvetlen környezetünket ajánlom, mert az nagyon széles célcsoport számára egy jó megoldást jelenthet. A térségben vagy bringájukat elhozzák, vagy pedig bérelnek kerékpárt. Néhány héttel ezelőtt voltunk osztrák kollégákkal megnézni a Fertőrákos és Halka közötti szakaszt, hogy hogyan lehetne egy ilyen átkötő kapcsot Észak-Burgenland és Közép-Burgenland között Sopronon keresztül létrehozni, és különleges élmény volt, ahogy ők rácsodálkoztak arra, ami nekünk teljesen természetes. Tehát, hogy a Szárhalmi erdőn keresztül tekerni, a Tómalomnál megállni, Sopron belvárosán keresztül szinte végig kerékpárúton lehet biciklizni, és aztán pedig a Soproni hegység lábánál egészen Harkáig, majd a határra akár Neckenmarkt vagy akár Dajcskreutz irányába ki lehet tekerni. Tehát, hogy ha valakinek akár egy hétköznapon is van ideje arra, hogy biciklire üljön, egy óra alatt, egy-két óra alatt rengeteg, nagyon sok mindent körbe lehet járni, akár sportolás céllal, vagy akár a környéknek a felfedezésének a céljával. Tehát, hogy ez nagyon különleges, hogy nem vagyunk tudatában abban, hogy milyen gyönyörű környezetben élünk, hanem ezt teljesen természetesnek vesszük.
3: Isi Andrásnak nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt.
2: Köszönöm a lehetőséget.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: A soproni utazási irodák szerint a következő hónapokban magasabb repülőjegyárakkal kell számolni az utasoknak. Emelkedhetnek a transzferek és a szállások költségei is a magas kerozin árak miatt, mondja Horváth Tiffany, az egyik soproni utazási iroda munkatársa.
2: Utazási irodával azért is jobb foglalni, mivel hogyha bármi történik a világban, akkor a szervező, az, ha lemondja az utazást, akkor az utas a teljes összegét visszakaphatja, vagy igazából bármilyen alternatívát választhat, tehát esetleg másik úti célt választhat, vagy másik dátumban utazhat, ami eléggé kedvező, mert hogyha esetleg mondjuk csak külön repülőjegyet vásárol egyedül otthon, vagy mondjuk külön szállást foglal, akkor legtöbb esetben ezek nem lemondhatós opciók, és ilyenkor a pénz elveszik, és az utazás sem tud létrejönni. Viszont utazási irodával, ugye, mint az előzőekben említettem, ezek létrejöhetnek, vagy bármilyen másik feltétellel az összeget visszakaphatja, vagy mást választhatnak. Az emírségeket említeném, illetve ugye az arab félszigeten lévő országokat, hiszen ott még mindig van egy pici bizonytalanság a repülőjáratokban. Hál' Istennek akkora fennforgás már nincsen, de még mindig veszélyesen beutazható országokról van szó, de természetesen bármelyikről van szó, akkor odautazni lehetséges, nincsen megtiltva, csak nem biztos, hogy annyira jó választás lenne. De ezen felül például, ami sok mindenkinek meglepő, ez Törökország meg Egyiptom, abszolút biztonságos országok, politikailag is, tehát ilyen szempontból akármennyire is közelinek tűnik, ugyanúgy biztonságosan beutazható, tehát ezt a kettőt folyamatosan foglaljuk ugyanúgy, de természetesen a földközi tenger környékén is, tehát mondjuk ha Görögországot nézzük, vagy mondjuk Olaszországot, Spanyolországot, ugyanúgy beutazhatóak, és semmi probléma nem fog alakulni az utazással kapcsolatban.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: 170 évvel ezelőtt kezdődtek meg a rendszeres meteorológiai mérések Sopronban. Kis Márton, a Hungaromet ZRT munkatársa avat be minket az időjárás előrejelzés kulisszatitkaiba.
2: Az angol típusú hőmérőháznak ugye az a feladata, hogy a klasszikus meteorológiai mérőeszközöket védje a sugárzástól, illetve az egyéb behatásoktól, ezért van fehérre festve, hogy visszaverje a napsugárzását, kettős zsaluzattal rendelkezik, hogy a levegő szabadon átjárhassa, és ugye az a nemzetközi megállapodás, hogy 2 méteres magasságban mérjük a levegő hőmérsékletét és nedvességtartalmát. Erre szolgál ugye a hagyományos hőmérőház, és mellette a műszerkertben még egyéb klasszikus mérőeszközöket is láthatunk, akár a talajhőmérőket, amelyek ugye elsősorban a mezőgazdaság számára rendkívül fontos adatokat szolgáltatnak, a talajhőmérséklete ugye az agrometeorológiában rendkívül fontos, illetve még szintén, hogyha a nyári időszakra tekintünk, ugye látunk párolgásmérőkádakat. Ezek a párolgásmérőkádak tulajdonképpen ugye nem csak azt rögzítjük, hogy hány milliméter csapadék érkezik, hanem azt is rögzítjük, hogy hány milliméter víz párolog el. Erre szolgálnak a párolgásmérőkádak. Naponta többször mérünk rajta a vízszintet, így kapunk egy éjszakai és egy nappali párolgást. Ezt elsősorban a tenyész időszakban, tehát áprilistól október végéig használjuk. És érdemes megjegyezni, hogy például egy 8-10 mm-es eső, amire most már nagyon nagy szükség lenne, az gyakorlatilag egy forró, szelesebb nyári napon el tud párologni. Genzel János Ádám neve azért is nagyon fontos a magyar meteorológia történetében, mivel ő volt az első a történelem Magyarország területén, aki rendszeres, műszeres meteorológiai méréseket végzett. Tehát ő volt az úttörője a meteorológiának. Ugye abban az időben még nem voltak szervezett mérőhálózatok, megfigyelőhálózatok. Ez csak az 1850-es években alakult ki. 1853-tól datáljuk a soproni állomásnak a hivatalos működését, akkor még a bécsi császári meteorológiai intézethez tartozott, majd 1871-ben alapították meg Magyarországon az önálló meteorológiai szolgálatot, Ferenc József császár is apostoli király aláírásával. Ez volt egészen 2024-ig a mi alapító okiratunk. 1871-től pedig a soproni állomás is a magyar megfigyelő hálózat részét képezi. Nagyon sok olyan adat van, ami rendelkezésünkre áll. Akár nézhetünk ugye halszemkamerákat az ország különböző meteorológiai állomásairól, melyek a teljes égboltot figyelik, de rendelkezésre állnak mindenféle egyéb távérzékelési eszközök, akár műholdfelvételek, radarképek, de rendelkezésre áll villámlokalizációs rendszer, radarképek, tehát igazából mindenféle távérzékelési eszköz segíti a munkánkat. Az előrejelzésekhez használják fel ugye ezeket a mérési adatokat, és tulajdonképpen ez úgy működik, hogy a világ összes meteorológiai állomása folyamatosan jelenti ezeket az adatokat, információkat. Ezeket egyrészt felhasználják ugye az előrejelzéseknél, az aktuális időjárásról szóló tájékoztatásba, illetve ugye egy meteorológiai adat úgy is hasznosul, hogy az éghajlati adattá válik. Ugyanis éghajlatnak

feletti kis fekete terület, ez pedig elektromos jellé alakítja, és így a napból érkező energia mennyiségről pontos képünk van. Mellette pedig a hagyományos Campbell-Stokes rendszerű napfénytartalmérőt láthatjuk. Ez egy csiszolt üveggömb, tulajdonképpen ez egy meteorológiai gráf, tehát egy íróműszer, csak itt a nap a mozgó alkatrész. Ahogyan megy a nap az égen, a papírlapba égeti bele a napsugárzásnak az útját, és kapunk egy kiégetett napszallagot, ezt napnyugta után lecseréljük, és összeadjuk, hogy hány órát sütött a nap. Ebből áll össze a napsütéses órák száma.

0: Agora. Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: 30 éves a soproni Szent István plébánia ifjúsági zenekara, a Gyertek ifjak Krisztushoz. Az évfordulót május 30-án egy különleges programmal is szeretnék megünnepelni. Vendégünk az együttes vezetője, Tasnár Róbert.
2: 1996-ban alakult a zenekar a soproni Szent István plébánia ifjúságából, illetve külső zenész, zeneiskolás társak belépésével, és már az első időszakban, mint közösség mentünk a párizsi világifjúsági találkozóra, ott 2 hétig a magyar táborban zenélhettünk, jártunk Bécsben a város missziós rendezvényeken, ahol különböző bécsi köztereken zenéltünk 1 hétig, jártunk Bécsben egy plébánia meghívására, Mária Celben, igazából 2014-ben a Búgócsigában, mint éjszakai élőzenés szórakozó helyen zenéltünk keresztény vallásos töltetű dalokat nagy sikerrel, és hát ugye el is érkeztünk kb. 25 éves jubileumhoz, amikor találkoztunk legutóbb, és utána ugye Covid után egy picit igyekeztünk mi is több energiát fektetni a keresztény könnyűzenébe és ennek a világfele nyitásába, de jött egy megkeresés például az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak a egyik főrendezvényén, a Szent István Bazilikában zenéltünk páran, ott egy szimfonikus zenekarral, nagy számú kórussal és egy rock bandel felállt nagy zenekarnak a vezető

0: Énekeseként muzsikáltunk ott. Ez nagy sikerű rendezvény volt, ezért a következő évben, tehát az Eukarisztikus Kongresszus utáni évben ismételten volt egy hasonló rendezvény. Meghívást kaptunk a Magyar Zeneházába, az 2023-ban egy Kárpát-medencei gitáros zenekarok találkozó egésznapos rendezvényen. Mi voltunk a záró akkord, a záró zenekar. Óriási élmény volt, és óriási siker, és nagyon-nagyon jó visszhangokat kaptunk. Talán ennek köszönhető, hogy a egyik neves magyar keresztény könnyűzenei zeneszerző családja hívott meg minket tavaly. Síje Jenőnek a családja, gyermekei, unokái Káposztás megyeren egy Szent Háromság Fesztivál nevű rendezvényen muzsikáltunk. Úgy nagy vonalakban ennyi, amit az elmúlt 5 évben történt, és nagyon lelkesen készülünk a 30 éves jubileumra, hiszen most már eltelt 30 év, mióta a zenekart vezetem.
1: Igen, május 30-a, ugye 19.30, és akkor a Szent István templom.
0: Igen.
1: Hogy készültek? Hogy lehet egy ilyen 30 éves nagyszabású koncertre készülni?
0: Ugye az elmúlt 30 évben tényleg közel 40-50 fiatal fordult meg a zenekarunkban. Ez azt jelenti, hogy vagy csak rövidebb időre, és elment egyetemre más városba, és ott maradt, nem jött haza, vagy csak időnként jár haza. Igyekszünk őket is bevonni ebbe a hálaadó dicsőítésbe, koncertbe. Ugye ez egy két részes rendezvény lesz, az első 3/4 órában, 1 órában bemutatom az elmúlt 30 évet, és zenélünk közben, és akkor lesz egy második etap, amikor pedig a kitatóltári szentség előtt egy dicsőítő szentségimádást zenélünk.
1: Kik a vendégek?
0: Természetesen meghívás mindenki kap, és kevesebb, tehát nem fogadta el mindenki a meghívásunkat, sajnos egyéb családi okokra hivatkozva, és így körülbelül egy 20 zenész lesz a szentélyben. Ez a 20 zenész tényleg minden poszton, tehát jönnek gitárosok, ütősök, stb., illetve kiegészül pár olyan zenész barátommal, akikkel Budapesten az Eukarisztikus Kongresszuson zenéltünk együtt, profi zenészek, és ők fogják még segíteni a munkánkat is.
1: És felcsendülnek a népszerű keresztény dalok is, tehát hogy ez azért ez egy örömzene is.
0: Igen, mindenképpen örömzenére készülünk, és számomra fontos, hogy a próbák nem úgy telnek, mint mondjuk egy komoly zenekarnál, hogy a partitúrában le van írva elejétől végéig, amit játszani kell, hanem így gyakran érzésre játszunk, az, hogy ismétlünk-e, vagy nem ismétlünk. Tényleg egy húron rezdülünk, ez tényleg az elmúlt 3 évtizedben ez így kialakult, hogy nagyon figyelünk egymásra zenélés közben, és most is ez a koncepció, hogy egy örömzenéléssel adjunk hálát ezért a 30 évért.
1: Hogyha visszakanyarodunk az időben, azért 30 év az sok idő, ugye 1996-ban indult a csapat, akkor gondoltátok volna, hogy megélhet ez 30 évet, ez a formáció, és egyáltalán hogy kell elképzelni, mennyire volt akkor menő és nagy durranás egy ilyen könnyűzenei formáció?
0: Sopronban, több templomban voltak gitáros misék, rendszeresebben például a Bindes Atyánál, a Szent György templomban. Úgy nálunk is 1996 előtt nem rendszeresen, de előfordult, és ez a 96-os dátum, ez azt mutatja, hogy innen indultunk, hogy két heti rendszerességgel hatodik haszakad, ha éjszakai buliból beesve akkor is. Ott voltunk ezen a 8:30-es Szent Misén vasárnap két hetente. Mi úgy éreztük, hogy ifjúságként a templomban, tehát hívő ifjúságként, hívő keresztényként a templomban ezzel tudjuk leginkább kifejezni az imánkat fiatalként a templomban. Nagyon-nagyon jó szerzők vannak, keresztény könnyűzenei szerzők, akiknek a dalait játszuk, illetve a zenekar termékeinek mondható, szerintem, mert nagyon sok saját szerzeményünk van, közel 100 Zsoltár megzenésítésünk, amit az országban több helyen játszanak, és közös kalapban vannak ezek a dalok, és így is elég sok ismert dalunk is van.
1: Nagyon jó volt ezt hallani, szép ünnepet nektek majd május 30-ára. Köszönöm szépen dr. Tasnár Robertnek, a Gyertek Ifjak Krisztushoz zenekarból, hogy itt volt.
0: Szeretettel várunk mindenkit.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: A következő percekben összefoglaljuk, hogy milyen fontos események történtek a közelmúltban Sopronban és környékén. Egyre drágábbak a panellakások a Nyugat-Dunántúlon, derült ki a Duna House adataiból. Az árszint emelkedésével a vevői alku mértéke is nőtt a panelpiacon. Az iroda szerint a panelek ára már mindenhol átlépte a 800 ezer forintos négyzetméter árat. Átlagos alku mértéke tavaly áprilisban 3% körül volt, idén áprilisban ez már elérte az 5%-ot. A Duna House szerint ez tipikus jelensége a gyorsan emelkedő piacoknak, ahol az eladói várakozások gyakran megelőzik a tényleg vevői fizetőképességet. Hazánkban már szinte minden hegyközségben pusztította az aranyszínű sárgaság fitoplazmás betegség. A 60-as évektől jelen van a szőlőültetvényekben, azokban eddig nem okozott akkora problémát, mint az utóbbi egy évben. Lukáni kőfertőrákosi borász szerint egyre nagyobb problémát jelentenek az elhagyott gondozatlan területek, amelyek folyamatos fertőzési forrásként működnek. Hozzátette, a helyzetet tovább nehezíti a szakember hiány, a nagy termőterületek rendszeres ellenőrzése, a jelenlegi kapacitások mellett szinte kivitelezhetetlen. Közel 50 millió forintos fejlesztés valósult meg a Sopron kőhidai Kft. Varrodájában. A modernizációnak köszönhetően megduplázódott a foglalkoztatott fogvatartottak száma. Az itt készült ruházat az ország büntetés végrehajtási intézményeibe kerül, mondta a rádiónknak Círják Nándor alezredes, a Kft. Ügyvezetője.
2: A Kft. Konfekció üzemében maga a beruházás az tavaly év végén indult el, majdnem 50 millió forintot költött a Kft. Arra vonatkozóan, hogy a termelési területünk megújuljon, kicseréltük a nyílászárókat, felújítottuk az üzem teljes területét, illetve nagyon sok varrógépünket, gyakorlatilag az összeset kicseréltük újra, ezen kívül a szociális blokkokat is felújítottuk. Ennek köszönhetően a fogvatartottak létszáma megduplázódott, több mint 40 fogvatartottat tudunk egy műszakban foglalkoztatni, és már teljesen modern körülmények között látjuk el itt a feladatunkat. Alapvetően az üzem feladata, hogy a büntetés végrehajtás teljes részét elássa a fogvatartotti ruházattal.
1: Megkezdődött a Károly kilátó felújítása és korszerűsítése Sopronban. A munkálatok célja, hogy 90 éves kilátó továbbra is biztonságosan és még szebb környezetben fogadhassa a kirándulókat. A felújítás ideje alatt bizonyos munkafázisok során biztonsági okokból a kilátó ideiglenesen zárva tart. A tanulmányi erdőgazdaság azt kéri, hogy indulás előtt tájékozódjanak aktuális felületeiken a nyitvatartásról. Tasnár Tamás idegenvezető, a Soproni Város Szépítő Egyesület elnöke lett a 2026-os Fertőtáj Világörökség díj kitüntetettje. Az elismerést azok vehetik át, akik munkájukkal és elkötelezettségükkel sokat tesznek a fertőtáj kulturális, közösségi és örökségi értékeinek megőrzéséért, valamint továbbadásáért. Tasnár Tamás értékteremtő tevékenysége, lokálpatriotizmusa és közösségépítő munkája példaértékűen kapcsolódik a fertőtáj szellemiségéhez. Államilag támogatott napközis táborok megszűnésével idén megnőtt a kereslet a napközis táborok piacán. Ez érezhetően felgyorsítja a foglalásokat a jó árértékarányú turnusoknál Győr-Moson Sopron vármegyében. A nyári szünet idén június 20-án kezdődik, és 10 héten át tart. Ezt az időszakot a dolgozó szülőknek valamilyen formában meg kell oldaniuk, mondta rádiónknak Tóth Béla, táborfigyelő alapítója.
3: Azok a napközis táborok, amelyeket korábban jelképes összegért tudtak igénybe venni a szülők, már nincsenek. Ez azt jelenti, hogy rengeteg család most hirtelen a piaci táborok között keres helyet. A probléma egyszerű. Június 20-án kezdődik a nyári szünet, 10 hétig tart, a gyerekek felügyeletét pedig valahogy meg kell oldani. Erre a legkézenfekvőbb megoldás továbbra is a napközis tábor. Csak hogy még korábban ezt állami támogatással szinte minimális költséggel lehetett megoldani, most a családok a piaci árakkal találkoznak. Ezek a táborok jóval drágábbak, mint a korábbi támogatott lehetőségek. Ez nem feltétlenül fog azonnali áremelkedést okozni, mert erős a verseny a táborpiacon. Amit viszont már most látunk, a jó árértékarányú napközis táborok gyorsabban telnek be, mint eddig bármikor. A táborfigyelő foglalási adataiban egyértelmű. Közel 800 turnus még elérhető, de több mint 170-et már le kellett vennünk, mert beteltek. Aki jó nyári tábort szeretne a gyermekének, mindezt jó áron, annak idén különösen fontos időben dönteni.
1: Anyag ilyen réteg címmel nyílt meg a Soproni Múzeum legújabb időszaki kiállítása, a Magyar Nemzeti Bank kortárs művészeti gyűjteményéből érkező 2030-ig tartó hosszú távú letét mostantól a város kulturális kínálatát gazdagítja. Deák Szonya, a múzeum kurátora elárulta, bár az ideérkező letéti anyag némileg kilóg a gyűjtemény megszokott rendjéből, szilárd meggyőződése, hogy egy kortárs festészeti kiállításnak igenis helye van egy ilyen profilú intézményben. Is. Egyre több füles kuvik van a térségben. A klímaváltozás hatására egyes szárazabb és melegebb környezethez alkalmazkodott fajok elterjedési területe növekszik. Ezek közé tartozik az apró termetű füles kuvik is, amely korábban csak nagyon ritkán jelent meg a térségben. A Fertőhanság Nemzeti Park tájékoztatása szerint az elmúlt években már rendszeresen tapasztalják a faj fészkelését. Megtelepedésüket a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel közösen mesterséges fészekadók kihelyezésével segítik. Új nemzetközi kulturális együttműködés veszi kezdetét a Fertődi Eszterházi Kastély és az alsó-ausztriai Rohrau között. A partnerség középpontjában Joseph Haydn 2032-ben esedékes 300. születési évfordulója áll. A két helyszín nem csak a zeneszerző személye, hanem egy közös kulturális örökség is összeköti. Rohrau Haydn szülőhelye, Fertőd pedig alkotói életének egyik legfontosabb állomása volt. A szervezők célja, hogy a következő években fokozatosan építsenek fel egy olyan nemzetközi programsorozatot, amely méltó módon idézi meg Haydn örökségét és Eszterháza zenei fénykorát. Véget ért az Agóra, 94.1 Rádió 1 közéleti magazinja, remélem, hogy tartalmasan telt az elmúlt 50 perc. Várjuk a témajavaslatokat, e-mail címünk sopron@radio1.hu. Én valamennyi kollégám nevében köszönöm a figyelmet, viszonthallásra.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A Soproni Boppája idén is fantasztikus gyereknapi ajándékkal készül. Május 31-én vasárnap féláron bobozhatnak a 3 és 14 év közötti gyerekek 10-től 19 óráig. Ingyenes arcfestés kicsiknek és nagyoknak. Vár a Soproni Boppája. Megközelíthető a Tercia Hubertus felől.
4: Amerre én járok, arra bámul a világ.
5: Carson Kóma, Well Hello, Rúzsa Magdi, Négyes Street, Horváth Tamás, Betonhofi, Lotfi Begi, Jamina. Tavaszáró Fesztivál Babót, május 29-30. A részletes programot keresd a Facebookon. Idén Babóton zárjuk a tavaszt.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
7: Carnet for Top Sopron, Győri út 40, www.fortop.hu.
8: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keres minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
9: Költözne? Hova? Lignova!
3: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
10: Triton Life Aqua Medical Center. Modern MRI, megbízható ultrahang, széleskörű labor, tapasztalt szakorvosi háttér, hatékony, gyors vizsgálatok, szakmai elhivatottság. Triton Life Aqua Medical Center. Sopronban, az Alfa Parkban. Bejelentkezés 99-200-400.
0: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben, a Rádió 1-en.
11: Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT saját forrásból új irodaházat alakított ki Rajtökmozsajon a síkvidéki erdészet számára. Az új létesítmény korszerű, fenntartható és hatékony munkakörnyezetet biztosít az egység dolgozóinak. Közel 50 millió forintos fejlesztés valósult meg a Sopron-Kőhidai Kft. Varrodájában. A modernizációnak köszönhetően megduplázódott a foglalkoztatott fogvatartottak száma, és már több mint 40-en dolgoznak az üzemben egy műszakban.
12: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
11: Ma is a napsütésé lesz a fő szerep, csak kisebb fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg. Délután a legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk.
12: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Puerto Rico-i életérzés az imént, és csörgünk, úgy látom, úgy hallom. Halló!
1: Szia, Márti! Most megyünk a Budapest Palma Rádió egy születésnapi fesztiváljára.
0: Na, honnan indultatok?
1: Olivier vagyok, Debrecenből.
0: Ó, hát akkor hosszú utatok lesz. Vagyis hát már tart egy ideje, gondolom.
1: Igen.
2: Szia, Márti. Nem akartunk egyszerre beszélni. Kukival beszéltünk, már ígért nekünk egy közös szerfit. Gerivel is beszéltünk, már csak te hiányoztál.
0: Na, hát tessék. Hát akkor nem sokára találkozunk. Hol jártok most egyébként? Hol tartotok?
2: Reketyés pihenőben vagyunk, bemegyünk a benzinkútba egy kávéra.
0: Na hát kelleni fog az energia, úgyhogy jó, hogy magatokhoz vesztek egy kis koffeint, akkor ott találkozunk a buliban. Köszi, hogy becsöröntetek.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Vigyázzatok magatokra útközben. Sziasztok.
2: Szia.
0: Na most már tényleg nincs sok hátra. 5 órakor nyílnak a kapuk, és indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kevesebb, mint 3 óra. Rádió 1-esek, és kapcsoljuk a külső helyszínünket, vagyis a Budapest Parkot. Indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál, és most egy újabb DJ-t tárcsázok.
1: Haló!
0: Begi Kém, Kismárti Rádió 1. Szia, ébren vagy ezek szerint, te is?
1: Szia, Márti, ne viccel, hogyne lenni.
0: Úton vagy már a Budapest Park felé? Hogy kell elképzelni most így vasárnap délutánodat, Begi?
1: Még nem, egy nagyon sikeres péntek-szombati fellépés után vagyok, de ma úgy keltem, hogy ez egy különleges nap, hiszen nekem minden évben nagyon különleges dátum a Rádió egy születésnapi fesztiválja, így a mai is, úgyhogy izgatott vagyok már az estével kapcsolatban. Ha jól számolom, akkor ez lesz az 5.
0: Uh-huh. Igen, ugye Kuki fog kezdeni, ugye 5 órakor kapcsoljuk a helyszínt, és nem olyan sokára, aztán jössz te, diszkósít, és az első nemzetközi produkciónk Accent, de ugye akiket nagyon várnak még rajtatok Rádió egy DJ-ken kívül a hallgatóink, akikkel is végre személyesen találkozhatunk, az a külföldi sztár dömping, ugye Sam Felt, Swiss Disco, Cyril. Swiss Disco-t láttál már ilyen élő DJ-szettet? Hallottál már?
1: Élő DJ-szettet nem láttam, de a Covid idején nagyon jó kis streamingeket csináltak, és úgyhogy én akkor ismertem, és kezdtem el követni a munkásságukat, úgyhogy én is nagyon várom az összetjüket.
0: Te is készülsz a mashupokkal?
1: Én 2-szer is leszek a nagy színpadon, délután egy rövidebb etapra fogok felmenni, és aztán az éjszakában pedig egy hosszabb szettet tudok készülni. Ehhez mérten délután sok saját zenét is fogok játszani, remixet, aztán este pedig a keményebb ritmusoké lesz a főterem.
0: Nagyon tudatos vagy. Begi, akkor találkozunk nem sokára a Budapest Parkban. Tudod mit, ezt a Swiss Discot meg neked küldöm most speciálba.
1: Jaj, de kedves vagy, és a kedves hallgatókat meg azt üzenem, hogy hétegre süt a nap, meggondolkozzatok, el kell indulni a Rádió egy születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.
0: Jó a szó, Begi, ott találkozunk nem sokára. Puszi!
1: Sziasztok, szia! 24/7.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
1: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik!

0: rádió, egy csak igazi mai sláger, mert egy 3/4-3 környékén is, és ez azt is jelenti rádió egyesek, hogy most már nem sokára kapunyítás, igyekezzünk, kiparkodjunk, nehogy lekéssünk itt Kuki szettjéről, ugye így fog kezdődni a rádió egy születésnapi fesztivál, aki valamiért nem tudott lenni velünk, hát ezt nagyon-nagyon sajnálom, remélem, hogy sokan találkozunk nem sokára, de lesz élő közvetítés az összes frekvenciánkon és a weben is. Sirius Samfelt, a Switch Disco, Accent, a nemzetközi sztárjaink, aztán ugye a Rádió 1-es DJ-k is ott lesznek, megelevenednek az igazi mai slágerek. Samfelt a folytatásban, aki, hát egy érdekes tény róla, Buddha középső névvel született, nem azért, mert buddhisták lennének a szülők, de állítólag, amikor világra jött, így összekuporodva, hosszú fülcimpáival olyan volt, mint egy kis Buddha szobor. Hát azért humoruknál voltak a szülők, az biztos. Szóval picivel több, mint 2 óra múlva nyílnak a kapuk, indul az élő közvetítésünk, kezdődik a nyár első igazi bulia, a Rádió egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Most hozom Samfeltet.
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, dance, dance, dance, hát az lesz. Óriás nagy tánc a Budapest Parkban, 5 órakor kapcsoljuk a külső helyszínünket, és hát ebben a pillanatban is rengetegen tartanak a fesztivál helyszíne felé, és kezdetét veszi hamarosan a Rádió 1 születésnapi fesztivál, a nemzetközi sztárjaink is megérkeztek már Budapestre, Cyril, Sam Feltz, Switch Disco, Accent, nem egyedül érkezik, Tóth Abigaillel, lesz egy közös produkciójuk, aztán ugye az After Partyn folytatódik a buli, és ezzel kapcsolatban frissült például a Facebook oldalunk is, itt látható, hogy 3 színpad lesz, egy klasszik színpad, egy nagy tánctér és egy jungle. A klasszik színpadon Bárány Attila, Kuki, Hanvai Pidzsi, DJ Junior, Antonio Nyuvik, a nagy tánctéren Stadium X, Lotfi Begi, Regálili, Wilcox, Pubi, Jauri, a jungle színpadon pedig Joel Junior, Christopher, Brick Lake, Loving Arms, Pullmax és Kollár. De minden az események kapcsolatos info ott van a Facebook oldalunkon, a weboldalunkon, a visszaszámlálás pedig folytatódik Györke Attilával. A Rádió egy top 50-ben találkozunk nem sokára a Budapest

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a

0: Medium X.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Mastergood támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Nagy autó. Nagy tér. Nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi, mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert, már 8.599.000 forinttól, 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és márka kereskedésünkben.
4: Kristóf Autóház Csorna, www.kristofautóház.hu.
5: Halogatja a fogászati kezelést a fájdalom vagy a költségek miatt? Ne tegye! A Soproni New Crown and Implant Centerben a legmodernebb technológia és szakértő gondoskodás várja. Jöjjön el egy teljesen ingyenes, kötelezettségmentes konzultációra, ráadásul most minden hónapban kisorsoljuk egy szerencsés paciensünknek egy implantátum árát. Foglaljon időpontot május végéig az ingyenes konzultációra. További információ a www.newcrown.eu oldalon.
6: Carson Póma, Well Hello, Rúzsa Magdi, Négyes Street, Horváth Tamás, Betonhofi, Lotfi Begi, Jamina. Tavaszáró Fesztivál Babót, május 29-30. A részletes programot keresd a Facebookon. Idén Babóton zárjuk a tavaszt.
7: Harkai Fröccs Terasz. A tökéletes helyszín családi összejövetelekhez, esküvőkhöz és a felejthetetlen pillanatokhoz. Harkai Fröccs Terasz, ahol minden alkalom ünnep.
8: Tibikém!
9: Ferikém, de jó, hogy jöttél! Nézd, ez itt a kert!
10: Kert? Ez? Nincs rendes térkő, se egy normális magas ágyás.
9: Azért az nem 2 perc. Térkő, szállítás, szakember.
10: Húf, Bau, megvan? Lejjert térkövek készletről most azonnal elérhetőek az áruházban, akár házhoz szállítással. Sőt, még megbízható szakembert is ajánlanak hozzá.
9: Húf, Bau, na jó, így már más. Gyere, Feri!
10: Húf, Bau, Sopron. Sopron, Győri út 52.
7: Hívd Sopron legzöldebb taxiát, az Alpok taxit. 0699-666-666. Alpok Taxi. 6x6. Akire mindig számíthat.
11: Hamarosan itt a nyár. A medence már készen áll. A Vatipool medence szaküzletben mindent megtalálsz a gondtalan medence szezonhoz. Mi összeállítjuk neked a tökéletes nyári vegyszercsomagot, és a medence takarító eszközök széles választékával is várunk. Vatipool medence szaküzlet. Sopron, Ágfalvi út 2/B.
12: Minden kertben kell egy medence.
13: Autós iskolát keresel? Mi megértjük a generációt. Oktatóink türelmesek és a legdurvább forgalmi helyzetekre is felkészítenek. Válj nálunk magabiztos vezetővé. Modern autók, rugalmas időpontok és átlátható árak várnak a TRS Autós iskolánál. B-kategóriás képzésünk végén ingyenes vezetéstechnikai tréning vár rá. Vezess velünk! TRS!
14: Cipőt a cipőboltból, tetőt a tetőponttól. Vitnyír, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.

színpadunkon. A tervek szerint 19.55-től a Swish Disco zenél majd.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50. Taylor Swift újdonsága, az Opalite a folytatásban. Hát van-e nagyobb esemény a világon Taylor Swift esküvőjénél? Van. A Rádió Egy születésnapi fesztiválja, Taylor Csipcsuk bulicskája eltörpül emellett. Az viszont szinte biztos, hogy házassági szerződést kötöttek az egybekelés előtt. Taylor vagyona $2 milliárd körül mozog. Travis Kelce sem szegény egyébként, de az ő vagyona jócskán elmarad $90 millió. Dátum és helyszín nem publikus, de a sajtó nyár elejére tippeli az esküvőt. Olyan gyorsan itt lesz, mint a szülinapunk.

Ja, és ha már frissebb darabok Cyriltől, Sonny Federa Think About Us-hoz is van egy brutál jó remixe.

0: 7 perc múlva játszani fogom, ez a 35.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg szori!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

és a zeneinkkel. Aki lemarad, nagyon fogja bánni. Minden évben bánják a social médiában kommentelők, látva az élő közvetítést, a videókat, hallva a hangulatot. Úgyhogy szerintem még most agyaljon mindenki azon, hogy hol lesz a start pillanatában, amikor elindul a buli. Most még nem késő átszervezni a programokat. Hölgyeim és uraim!

és line-up a weboldalunkon és a social felületeken. Most pedig egy olyan zenével folytatom, ami a jelenkori sikerét a TikToknak köszönheti, a rádiós kedveltségét Magyarországon pedig a mi lemezlovasainknak, akik azonnal elkezdték játszani a Mix műsorainkban. Kato és a Turn the Lights Off a 30.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50. A Rádió 1 legjobb zenéire, a születésnapi fesztiválunkon is bulizunk majd. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik DJ-nk fogja és milyen mixben játszani. Például ezt, Ray-től, Where is my husband? Az a Ray következik tehát, aki Anglia egyik első számú énekesnője a jelenben. Az angol zenei díjátadón a Brit Awardson még télen 7 jelölésből 6-ot díjra váltott, és ez rekordnak számít. Ray, Where is my husband? A 26.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Már csak egy óra és nyílnak a kapuk a Budapest Parkban. Rádió 1 születésnapi fesztivál ma este hajnalig, reggelig kifulladásig. Én Györke Attila vagyok, üdv mindenkinek, a Top 50 folytatódik, a következő zenei órát ezzel nyitom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1.

0: Stadium X.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A pünkösdi hosszú hétvégén is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dínópark. Veszprémi Állatkert. Minden nap nyitva.
4: Vállalkozásához megbízható partner kell az utakon. Most itt a lehetőség. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek már nettó 6 millió 410 ezer forint plusz áfától. Ráadásul integrált szerviz csomaggal akár 4 évig vagy 120 ezer kilométeren át gondtalanul használhatja az új kis haszongépjárművét. Látogasson el a soproni Mercedes-Benz márka kereskedésünkbe a Győri út 44-be hétköznap reggel 8-tól délután fél 5-ig, szombaton 12 óráig. Mercedes-Benz Citan. Első osztályú megoldás a legigényesebb szállítási feladatokhoz is.
5: A soproni boppája idén is fantasztikus gyereknapi ajándékkal készül. Május 31-én vasárnap féláron bobozhatnak a 3 és 14 év közötti gyerekek 10-től 19 óráig. Ingyenes arcfestés kicsiknek és nagyoknak. Vár a soproni boppája, megközelíthető a Tercia Hubertus felől.
6: Carson Kóma, Well Hello, Rúzsa Magdi, Négyes Street, Horváth Tamás, Betonhofi, Lotfi Begi, Jamina. Tavaszzáró fesztivál Babót, május 29-30. A részletes programot keresd a Facebookon. Idén Babóton zárjuk a tavaszt.
7: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdházak.hu.
8: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
9: 0670 50 48 755.
8: További infók a dugulás elhárítás Sopron és környéke Facebook oldalon és a Sopron kötőjel dugulaselhárítás.hu weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
10: Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megnyerték a Legyél te a jó példa országos kreatív gyerekpályázat legjobbak a jók között címét a Brenner bányai óvisok. Az volt a cél, hogy felhívják a figyelmet, már óvodás és kisiskolás korban is megjelennek az egymás bántására, kirekesztésére utaló tendenciák. Közel 50 millió forintos fejlesztés valósult meg a Sopron Kőhidai Kft. Varrodájában. A modernizációnak köszönhetően megduplázódott a foglalkoztatott fogvatartottak száma, és már több mint 40-en dolgoznak az üzemben egy műszakban.
11: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
10: Hétfőn folytatódik a napos idő, a szelet sokfelé kísérik majd élénk, helyenként erős lökések. Hajnalban 18, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Most indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy top 50. A 24.

Rádió 1, Top 50. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Nincs egy óra, 5-kor nyílnak a kapuk a Budapest Parkban, és indul az élő közvetítés. Mindenkivel szeretnénk pacsizni a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Addig slágerlista, 23.

0: Rádió 1 Top 50, a 20.
1: Sziasztok! Andi vagyok, Vivi vagyok, mi is ott leszünk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Rádió 1 csak igazi mai sláger!

0: Hölgyeim és uraim, Sam Fell, tehát az egyik világsztárunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, és az a dala, ami most érkezik ezen a héten a Rádió 1 Top 50-ben, a 17. Heart Like Mine.
1: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Stadium X.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Mastergood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
0: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
5: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg, szori!
2: Feri, vigyázz!
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A 10.

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, érkeznek a legszebb helyezések, és most már érkezik a Rádió 1 születésnapi fesztiválja, és nincs fél óra, és Kuki Mixével nyitjuk a kapukat a Budapest Parkban. Indul majd az élő közvetítés is a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben, és a webben, képen, applikációnkon, a weboldalon és YouTube-on is lehet minket majd nézni. Aki úton van a buli felé, nagyon-nagyon vigyázzon magára, adom az energiát addig is. Itt a hatodik helyezett Ray Dalton és a Blood Running.

ez a Top 50, és folytatom a jó hangulatot. Hát most egy olyan dalt indítottam, ami nagyobbat ment, mint eredetileg. A Kylie Romániában nagyon nagy sláger lett sok-sok évvel ezelőtt. Ez a verzió viszont új énekkel, új zenei alappal, modernizálva, Európa klubjaiban is nagy kedvenc lett. Románia slágergyárosa Accent Magyarországot is meghódította, és ma este 18 óra 25 perckor fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ez a dala a Top 50-ben a harmadik.

weboldalunkon, a rádió1.hu-n és a social felületeken. Boldog születésnapot, Rádió 1! A Top 50 első helyezettje a Sugar Daddy, amit indítok, a dal, amit élőben is meghallgatunk ma kora este, a Rádió 1 születésnapi

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Médium Ex.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
5: Ez itt Texas, drágám.
4: Új föld.
6: Jó lesz itt élni, nem igaz?
5: Majd teszünk róla.
4: Új ellenfelek.
7: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
4: Új szabályok.
8: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
9: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
6: A béke még odébb van.
4: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
2: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Masszőr, gyógytornász, gyógypedagógus vagy személyi edző vagy? Vagy csak van egy vállalkozói ötleted 580 négyzetméterre? Most itt a lehetőség. Sopronban a Győri út 48/A alatt az igényekhez kialakított környezetben kínálunk helységeket sokféle célra, 2x580 négyzetméteren. Csatlakozz hozzánk és építsd nálunk a praxisodat, karrieredet. Jelentkezés 0630 650 4750. Egy hívást megér.
11: A pünkösdi hosszú hétvégén is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dínópark. Veszprémi Állatkert. Minden nap nyitva.
12: A Lucky Strike promóció a Casino Sopronban. Május 29-én izgalmas sorsolásokkal, szuper hangulattal és összesen 5000 euró értékű nyereménnyel várunk. Addig gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is, hogy minél nagyobb esélyed legyen. Pénteken pedig a belépésed is egy sorsjegyet ér. Casino Sopron. A szerencse csak rád vár.
13: Amere én járok, arra bámul a világ.
14: Carson Koma, Well Hello, Rúzsa Magdi, Négyes Street, Horváth Tamás, Betonhofi, Lotfi Begi, Jamina. Tavaszáró Fesztivál Babót, május 29-30. A részletes programot keresd a Facebookon. Idén Babóton zárjuk a tavaszt.
15: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
16: Carnet Fortop Sopron, Győri út 40, www.fortop.hu.
17: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével várjuk vásárlóinkat. Egyedi igények és rendelés esetén is állunk ügyfeleink szolgálatára. Minden, ami nyílászáró és árnyékolás technika. www.rbfnyilászárókft.hu.
18: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdházak.hu.
19: Itt a tavasz, ideje formába lendülni, az ízekkel is. A Badahús kínálatában mindent megtalálsz ehhez. Prémium hortobágyi angusmarha, GMO-mentes csirkemell, édesvízi és tengeri halak, garnéla és sok más különlegesség. Tiszta alapanyagok, prémium minőség. Bada, amikor számít, mi kerül a tányérra. Tudj meg többet a badahús.hu oldalon.
20: Hívd Sopron legzöldebb taxiát, az Alpok taxit. 0699-666-666. Alpok Taxi. 6x6. Akire mindig számíthat.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál.

Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon

0: mindenkinek az első sorokban. Képen is tudtok látni mindent, ezt a hallgatóknak mondom, ami történik itt, mert hogy a YouTube-on egészen este 10-ig tart az élő közvetítés, hallható formában a Rádió 1-en, a frekvenciáinkon pedig 49 frekvencián összesen egészen éjjel 2-ig. Kuki után Lotfi Begi a lemezjátszók mögött, Begi lesz a második fellépő, a diszkósít a harmadik, Accent és Tóth Abigail együtt pedig majd a negyedik. Kuki Gán, menjünk tovább!
1: Pedig a vezérkezik egy igazi, vagy is megjött a koncert egyik, aztán kívül egyszerű.

0: órában. 2005-ben indult el a műsoruk, és hogy azóta itt vannak az éterben Magyarországon az abszolút egyedülálló hölgyeim és uraim, fogadjátok őket sok-sok szeretettel! Hamvai PG, Bárány Attila, DJ Junior, a lemezjátszók mögött, a 2026-os Rádió egy születésnapi fesztiválon, a Disco Sheet!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon! Színpadon! A Disco Sheet!

A klip mögöttünk. Ez az új diszkosi dal. A dal szíven, sorry.

0: Vigyed a zongoristát! Piano man! Tedd oda!
1: Oh, lady, I travel so high!

Jön egy kis extra figyelm! A szokásos, amivel 2005 óta kezdek mindenhol! És innentől kezdve bele is csapunk a világ legjobb újdonságaiba! Figyelj, Rádió 1!

Csapd össze hátul is! Clap, clap, clap, clap. Na, jön az az úriember, aki mondhatni lenyúlt a dalt! A magyar csajsziról! Rádió 1, Budapest Park! Ha szereted ezt a dalt, háromra sikítasz! Egy, kettő, három!

szó ebben az esetben? A Kashmir lemezét én játszom. Szoktad hallani a Rádió 1-en? Szereted a Rádió 1-en? Ha igen, akkor háromra sikíts!

0: nagyon, főleg ő az öreg.
1: Előre, hogy készítsük veletek emlékbe egy képet, jó? Szeretnék megkérni mindenkit, hogy legalább a fotók kedvéért emelje fel a kezét a magasba, ha szólunk,
0: mindenki.
1: Ha szólunk! Sanyi, Sanyi, gyere,
2: még fél percük van!
1: Gyere! Én szeretnék megköszönni, hogy ilyen korán eljöttetek.
0: Köszönjük, hogy itt vagytok.
1: Azt is szeretnék mondani, hogy óriások vagytok, hogy több mint 20 éve valaki hallgatja a Rádió 1-et, a Diszkósütet. Köszönjük szépen!
0: Köszönjük nektek!

0: Találkozunk majd a Classic Stage-en, mindhárman külön-külön játszunk majd. Szevasztok, mi voltunk a diszkosit?
1: Ez a Rádió egy csak igazi mai slágermegy, és ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. Nagyon-nagyon régóta csináljuk, és én nagyon sokszor voltam már itt előttetek, abban a szeremben, hogy húzzam az időt, vagy hogyha éppen szükséges, akkor befogjam a pofámat. Miután sürget minket az idő, rövid leszek, jön egy olyan fellépő páros, akiket szerintem nem kell bemutatni a Rádió egy hallgatóinak, viszont mielőtt ők belépnének ide a színpadra elétek, hagyd mondjam el, hogy hatalmas szeretettel várjuk, és itt vannak már Magyarországon, és fel fognak lépni ezen a színpadon a Swiss Disco, Samfeld és Cyril. Fogadjátok szeretettel Excellent és Tóth Abigail!
2: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon! Színpadon! Accent és Tóth Abigail!
3: Sziasztok, Budapest Park!
2: És Tóth Abigail.
3: Jó a hangulat!
4: Hello everybody, how are you? Are you feeling good?
5: Keep on singing me to sleep, baby.
4: Let's make it memorable.

0: Thank you very much, guys. Thank you, Radio One.
1: Köszönjük szépen, Budapest Park. Sziasztok!
0: Ciao, ciao!
2: Accent és Tóth Abigail, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Rádió egy születésnapi fesztivál, Budapest Park 2026. Szevasztok! Élőadásban vagyunk a Rádió egy összes frekvenciáján. De jó látni így együtt benneteket. Aki most érkezik, négyszeres év DJ-je győztes Magyarországon. Többek között fonogramdíja is van, és nem akármilyen meglepetés vendégekkel érkezett hozzátok ide ma estére. Fogadjátok szeretettel a lemezjátszók mögött innentől a szuper szexi DJ Metzger Victoria! Gyere, Viki!
3: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon! Metzger Victoria!

0: This is the rhythm of the night.
1: Köszönjük szépen.
0: The night. Oh yeah. The rhythm of the night.
1: És van egy jó hírem.
0: This is the rhythm of my life.
1: 6 perc múlva a színpadon.

Nyugi, Miss Mood, Blanche, Gabriel Dancer, gyertek, csináljuk meg ezt a közös képet, jó? És háromra minden kéz a magasban. De jól fogunk kinézni.

0: Victoria Rádió egyen! Hatalmas sikolyt a Vikinek! 1, 2, 3! Rádió egy születésnapi fesztivál, 10 évesek vagyunk, nem a fesztivál maga, hanem a Rádió egy, hogy újraindult, és ezt szeretnénk megünnepelni kellő körülmények között. Ezért hirdetjük már hónapok óta ezt a bulit, és ezért mondom el most is azt, hogy aki hallgatja jelenleg a Rádió egyet, az nyugodtan induljon el, ugyanis még csak most jön az első külföldi sztárfelépő a Rádió egy születésnapi fesztiválján, itt a Budapest Parkban. Úgyhogy várom mindenkit szeretettel, és akkor most... Tessék teljes gőzzel előre! Hölgyek és urak! A színpadon Sam Feld!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon Sam Feld!

One more time. If you guys here have some fun.

0: Budapest, Budapest. Köszönöm szépen mindent. My name is Sam Feld. I'm from the Netherlands, Amsterdam. I love you guys. One more time, make some noise for yourself. Make some noise for Radio 1 in Budapest. Park!
1: Radio 1 születésnapi fesztivál 2026. Magyar zászlóval a kezében Sam Feld. Egyenesen Hollandiából. Mekkora show volt. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok. Egy újabb igazi nagy ágyú a lemezjátszói mögött. Innentől nyert már külföldi DJ tehetségkutatót. Sőt, van Magyarországon a Rádió 1-en is egy Rádió 1 DJ szavazás minden évben. És ő az egyetlen, akinek ezen a DJ szavazáson van már harmadik, második és első helyezett díja is. És nagyon tüzes lesz a produkciója. Hogy ezzel mire célzok, azt mindjárt megértitek, mert egy nem akármilyen meglepetés vendéget is hozott magával. Remélem felkészültetek rá! Rádió 1 születésnapi fesztivál 2026! A lemezjátszóknál! Jamina!

egy kör, figyelj! A Swiss Disco előtt melegítünk tovább, lányok, fiúk!

lányok, fiúk, hogy érzitek magatokat? Van egy dal, biztosan ismeritek, amiért nagyon hálás vagyok, és egybefort a rádió egyel. Ez pedig nem más, mint Jamina és Szofi. Közös ez a hologram, lányok, fiúk, a színpadon nem más, mint Szofi!

egy DJ szavazáson elért eredményemért. Nagyon örülünk, hogy ilyenkor látunk benneteket itt élőben is, nem csak az éteren keresztül. Hello, első sor! Kezdek!

És engedjétek meg, hogy a legújabb, legfrissebb saját dalunk a búcsúzza majd, az pedig nem más, mint Tolvaj Rani és Jaminak közöse. Ez a Feel the Fire! Gyere, Rani!

0: egy, milyen fantasztikus szett volt, hatalmas sikolt kérek, Jamirának, 1-2-3! Így van, most pedig játszunk egy kicsikét, azt mondom rádió, azt mondod el, rádió, rádió, rádió! Kemények vagytok, köszönjük szépen, hogy itt vagytok, velünk vagytok, és még egyszer utoljára elmondom, még mindig egy csomó sztára lehet számítani, jön a következő sorban, úgyhogy gyertek ide Budapest Parkba, ahol a Rádió 1 a 10. születésnapját ünnepli. Hölgyek és urak, fogadjátok hatalmas szeretettel a második világsztárt a Budapest Park színpadán, jön a Swish Disco!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A színpadon! A színpadon! A Switch Disco!

You guys feeling okay today? We are Switch Disco, let's go!

0: Sziasztok! Ők voltak a Switch Disco. Egy fontos dolgot szeretnék nektek elmondani. 1996-ot írtunk, amikor a magyar éterben először megszólalt a Rádió 1. Aztán volt időszak, amikor átmenetileg nem szólt, majd pedig 10 éve, 2016-ban újraindult, és onnantól számítva 10 éves idén a Rádió 1. Köszönjük szépen, hogy ezt velük ünnepitek ma este, és szerintem az egyik legjobb dolog, ami a Rádió 1-jel történhetett, az a következő fellépő. 3 egymás után évben is megnyerte a nagy Rádió 1 DJ szavazást. Nektek köszönhetően különös ismertető jegye, hogy kék a haja. A másik pedig, hogy igazi szuper tehetség. Remélem készen álltok rá, fogadjátok sok szeretettel a Budapest Park színpadán, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, Regan Lili!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A színpadon!

közös fotót, benne vagytok? Figyelj, három, így számolok! És szeretném látni az összes kezet a magasba, gyere! Egy, kettő, három, fent vannak a kezek hátul is! I want you. Imádlak titeket, köszönöm szépen!

pénteken érkezik videóklippel. Szeretnék egy közös videót, benne vagytok? Háromra kérnék egy hatalmas sikolyt, ami a csövön kifér. Nem látom a kezeket, a magasban itt vagytok!

0: Rádió 1 születésnapi fesztivál 2026-ban élőben a Rádió 1 összes frekvenciáján a Budapest Parkból. Szevasztok! Hölgyeim és uraim! A mai éjszaka egyik legjobban várt külföldi fellépője jön. Óriási nagy sztár. A világon mindenhol játsszák a dalait a rádiók. A világ minden nagy fesztiválja szeretné őt megszerezni. És csak úgy, mint tavaly, idén is elfogadta a fellépésünket, és egyenesen a felkérésünket, és egyenesen Ausztráliából repült ide a Budapest Parkba. Fogadjátok szeretettel, hölgyeim és uraim, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján 2026-ban a lemezjátszóim mögött Cyril!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A színpadon Cyril!

I love you, Hungary!

0: And Gary, thank you so fucking much. Can we get one photo with you? Put your hands in the air. We ready? Put them up. I love you so much. Thank you for having me in your country again. Goodbye, Hungary!
1: Rádió egy születésnapi fesztivál Budapest Park 2026 Sziró! Egyenesen Ausztráliából, mekkora volt, nagyon-nagyon szépen köszönjük neki. Hölgyek, urak, gyorsan szeretném nektek elmondani, hogy pár pillanaton belül elindítjuk a másik két színpadunkat is. A Classic Stage-en hamarosan kezd a lemezjátszói mögött Bárány Attila, mindjárt indul a Jungle Stage, ahol pedig Joer Junior lép a lemezjátszók mögé, úgyhogy innentől kezdve 10 óra után három helyszínen megy a buli folyamatosan kifulladásig. A hallgatóknak üzenem, akik nincsenek itt, hogy még mindig nem késő elindulni, hajnalig itt vagyunk a rádióban pedig, tehát hallható formában. Egészen éjjel kettőig megy a közvetítés. A két műsorvezető, Bárány Attila és Juhász Geri búcsúzik, és akkor fogadjátok szeretettel itt a Budapest Park nagy színpadán azt a két fiatalembert, akik a mi igazi házi világsztárjaink, olyan DJ-kkel vannak napi kapcsolatban, mint David Guetta, vagy éppen Don Diablo, és ezt a névsort hosszan sorolhatnám, oda-vissza játsszák egymás dalait. Hölgyeim és uraim, a Rádió egy születésnapi fesztiváljának színpadán, a Budapest Parkban a Stadium X!
2: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon! A színpadon! A Stadium X! A

Okay.

a Budapest Parkból egészen éjjel kettőig tart az élő közvetítés. A lemezjátszóknál a Stadium X. A Classic Stage-en most Bárány Attila. A Jungle Stage-en Joel Junior. Ha még

színű baseball sapka van rajtam. Sanyikám, jó sokan vagyunk, mondd meg, hogy hol vagy, oda megyek és megkereslek, de tényleg Sanyival nagyon szeretnék egy közös fotót. Sanyi, csak mondd meg, melyik színpadon vagy? A nagy színpadon, a Classic Stage-en vagy a Jungle Stage-en? Mert hogy mind a hármon megy a buli. Kifulladásig itt a parkban.

színünk van ma éjszaka is. A nagy színpadon mindjárt jön Lotfi Begi. A Classic Stage-en 11-től a lemezjátszóknál Cookie. A Jungle Stage-en pedig hamarosan kezd Christopher. Ha még nem vagytok itt, gyertek! Rádió egy születésnapi fesztivál élőben!

övék volt a 2014-es Ultra Music Fesztivál legjátszottabb dala. Ők voltak a Stadium X, a nagy színpadon a Budapest Parkban, a Rádió egy születésnapi fesztiválján. A nagy színpad programját közvetítjük egészen éjjel 2-ig. Lotfi Begi váltja őket Metallica-s pólóban.

és a Jungle Stage. Aki a rádió egyen DJ, aki él és mozog, mind itt van ma este. Aki még nem indult el, de jönne, bátorítanám. Jöjjön nyugodtan, Budapest Park, Rádió 1 születésnapi fesztivál, élőben!

Élő közvetítést hallottok a Rádió 1-en. A születésnapi fesztiválunkról, a Budapest Parkból. Éjjel 2-ig tart az élő közvetítés a lemezjátszóknál, most Lotfi Begi. A Classic Stage-en éjfél után jön még Hanvai PG, DJ Junior, Antonio és New Week. Gyorsan elmondom, mi lesz éjféltől a Jungle Stage-en. Jön Bricklick, a Lavingham, Spoolmax és Collar.

It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up. We're going to hop.

amor llega así, esta manera.

0: megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi